0: tehetségesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz.

0: éve.
1: 3 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vasvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A Háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én a mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamin tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Míg Récságon kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának, Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat, így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság 6. fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal.
2: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: És most csak magyarok.
3: Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
2: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagy parkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Még Récságon kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost-Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat, így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság 6. fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrát úton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
4: Jaj, hello. Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, óriási taps, hogy itt vagytok ezen a szép kedden. Jaj, elkezdjük magunkat, tényleg úgy, hogy jó hallgatóságot és jó hallgatást kívánunk mindenkinek, meg fülelést, meg mindent. Reggel van még, gyerekek, az van, úgyhogy igen, nem tudom, mi fog történni ma, de az biztos, hogy meg fog történni. Kezdjük el, Sanyika, jó reggelt, hello!
5: Hello, sziasztok, jó reggelt! Én jól vagyok, hálásak.
4: Nem, potméterek problémái, papírok, itt-ott közben kint itt már csak elmúlt 6 óra már zajlik az élet, elterelik a figyelmemet, a gondolatomat, hát nem lehet ezt így csinálni, komolyan mondom, így korán reggelről. Na jól van, kezdjük el, jó reggelt,
5: nézzük, hogy kik a névnaposok, szeptember 22-e van, Móricz Miralla, aztán Iris Otto Zella Zöldike, gyönyörű név. Az orszarúak világnapját ünnepeljük mai napon.
4: Király!
5: Autómentes nap a mai. De hát nyilván ezt tudjuk, ez volt már egyszer-egyszer témánk. Úgyhogy igen, lehet bringával, vagy esetleg gyalog is menni a munkahelyre. Nem kell mindig az autót nyüstönni, hagyj menjen ő is egy picit szabadság.
4: Ez az, így van. Na, jól van, kedvesek. Hát miért fogunk foglalkozni ma? Egy picit visszamenjünk a hétvégére, és Szűgy felé vesszük az irányt, ugyanis a hétvégén. Egy ilyen kis bemutatós, túrázós napot tartottak, ugyanis egyfajta kis turizmus fejlesztés, helyi, illetve térségi turizmus fejlesztés történt Szűgyben, és a Dudáskahegyen található Leánykökörcsin kilátót, illetve tanösvényt, esőbeálló tűzrakót csináltak, és egy másik helyszínként az önkormányzat egyik épületének felújításával egy 4 évszakos turista pihenőhelyet és információs pontot is létrehoztak, ezt adták át a hétvégén, egy ilyen kis természetjárással egybe kötve, és hát egy ilyen felfedező játékos élményt is összeraktak, mégpedig a Szügyelő középpontjában, mert hogy ugye a Szügyelőről van szó, majd erről is, hogy ez mi ez a Szügyelő érzés, beszélgetünk. Ott van Köki is, a Leány Kökörcsin, aki hát a kis kalauzunk, hogyha elmegyünk ebbe a Szügyelős történetbe. Úgyhogy hát beszélünk mindent majd, Hugyeszné Gyebiszer beáltal lesz a vendégünk, a polgármesterasszony, és vele dumál majd erről, hogy hát mégis mi ez a Szügyelő érzés, és hát mit lehet ott csinálni különösen. A másik pedig, amit átbeszélünk ki ketten majd a Karvas Annyival előtte, az ugye egy pár nappal ezelőtti történet iposságról van szó, mert hogy büntetésből Franciaországba hagyták az iposági magyar tanítási nyelvű gimnázium 8 tanulóját, miközben a többiek hazajöttek.
5: Azt a mindenit. Ezt nem is hallottam.
4: Nem hallottad? Óriási sztori ez egyébként.
5: Tudod, most ilyen zűrös volt.
4: Tudom. De ezt átbeszéljük majd. Tényleg. Jó. Tehát, hogy bünti volt. A francia-német határon voltak a srácok, Forbachban, ott volt a kirándulás utolsó éjszakája, és néhány diák nem megfelelően viselkedett, zavart az éjszakai nyugalmat, ezért a szervező úgy döntött, hogy 6, 15 és 17 év közötti lányt és fiút ott hagynak, és nem jöttek haza a csoporttal. Ennyi a történet. Na, messzire vezetnek a szálak, már hogyha ebbe elkezdünk meg gondolkodni, meg beszélgetni, úgyhogy hét után azért ezt átbeszéljük, és hát várjuk a hozzászólásokat is majd ezzel kapcsolatban. Na jó, így állunk össze ma. Köszönünk mindenkinek mindent már előre is, úgyhogy meg a slágerekkel indulunk. Slágerekkel.

Nézzük egy-két gyors meg a sláger után, hogy mivel is foglalkozunk ma. Hát születésnaposunk van, mégpedig David Coverdale az, akivel foglalkozunk, ugyanis a mai napon 75 éves, nagyon jó karakán hangú énekes, többek között ugye Deep Purple-ből és ugye a Whitesnake-ből lehet őt ismerni. 75 éves a szentem, és hát ha a zenéről van szó, akkor én inkább a Whitesnake felé megyek most, mert hogy talán nem is hoztuk még be a rádióba, vagy hogy pont nem úgy jöttek az évek, meg az év tizedek, hogy kiadta volna a naptár, úgyhogy most egy picit Whitesnake-ezünk, és egy csodás nótát hozunk nektek, egy igazi szerelmes dalt, ami nem más, mint az Is This Love.

0: Sanyika,
1: mit érzel?
0: Semmit. Hát az jó. Az jó. Bár érezni kell valamit, de nem akkor...
2: Ez nagyon szép ez a...
0: Na, azért mondom. Tehát nem is, szól, nem is tudsz megszólalni utána.
2: Nem tudok megszólalni, annyira jó szép. Van.

Csodás, csodás nóta gyerekek ez. Tina Turnernek szánták a dalt. Képzeljétek el, ez Tina Turnernek a nótája lett volna. Az Emmy kiadó megkérte ugye Coverdale-t, hogy a francia Rivierán zajló dalszerzői pihenője alatt írjon valamit ugye visszatérő szupersztárnak, Tina Turnernek, és amikor a gitáros ugye John Skies meghallotta a dallamot, és ugye csatlakozott a hangszereléshez, jött ugye a kiadó főnöke, az Emmy-nek a főnöke, akkor ugye David Geffen volt, és azt mondta az anyagra, hogy ez biztos, hogy senkinek nem adjátok oda gyerekek, mert ebből igazi Whitesnake sláger lett. És hát ez így is történt. Egyébként érdekes a sztori, mert ugye, hogy mikor megjelent ez 87-ben, addigra a felvételeket készítő teljes zenekart kirúgta Coverdale, tehát videoklipben már egy teljesen új felállás mímeli a zenélést. Úgy volt, Coverdale volt az egyetlen ember a klipben, aki ugye a stúdió felvételen is ott is szerepelt, és hát ugye ikonikus a klip, Sanyikám. Sokszor mondtuk azt, hogy hát bánhatod, hogy nem látsz, de itt meg abszolút, mert hogy van benne egy modell, ugye Tawny, vagy Tanny Kitin, aki Coverdale-nek a barátnője, és későbbi felesége lett, nem tudom, hogy pontosan jól mondom a nevét neki, Tawny Kitin, mindegy. A 80-as évek MTV érájának egyik legmeghatározóbb arca volt, és egy bombanő volt akkoriban, ugye Clipper, ugye piros és ugye fehér Jaguar autókon táncolt, ugye a Here I Go a Game-ben, meg az Is This The Love Clippy-ben, és egy generációs vizuális élmény maradt egyébként, tehát hogy oda volt mindenki érte meg vissza. És ugye ilyen nóta szó közben, tehát hogy nagyon-nagyon robbantott, és a dal 87-ben a Billboardon a második helyig jutott.

0: annyit a Whitesnake-ről, tessék Whitesnake-et hallgatni, jó? Mert ő ugye benne volt a fél Deep Purple is, úgyhogy jó zenészekkel kooperált, Coverdale is, jók a nóták is, úgyhogy tessék hallgatni.
1: Köszönöm ezt a dalat.
0: Nagyon szívesen, majd átküldöm neked, Sanyikám.
1: Oké.

0: Szevasztok, hallgatók, itt vagyunk újra, jó reggelt, és megnézzük a Megos lágerénk után, hogy mi minden történt ma, szeptember 22-én. Hát egy fontos dolog, és ezt kezdjük is, 1903-ban a mai napon Italo Marchionni szabadalmaztatja a fagylaltörcsért.
1: Ó, de jó, köszönjük neki.
0: New Yorkban volt ő már, ugye nyilván kivándorolt, fagylaltáros volt, és ugye a korlátozott kehelyszám meg a mosogatás helyett ugye ilyen papírkúpokból, majd ugye ilyen tésztából készített, préselt kúpokban kezdte el árulni a fagylaltot, és aztán a világkiállításon is bemutatták, és ez gyakorlatilag segített abban, hogy a fagylalt ugye még jobban elterjedjen, és igen.
1: Tehát most ezzel megleptél, Ádám.
0: Miért?
1: Hogy 1903 óta.
0: Igen, igen.
1: Én azt hittem, hogy azért, bocsánat, ez később, ugye, mit tudom.
0: Nem, 1903, Sanyikám.
1: Azt a mindenségét.
0: És ugye a sült ostyahenger már korábban ismert volt, a spanyolok által feltalált, és a világ által használt kézműves tölcsét, ugye a spanyol tekercset váltotta fel, vagy le, a Marchionni féle tölcsé. Óriási ez, gyerekek. Na, aztán itt van Junko Tabei, japán hegymászó nő, ő 1939-ben születik, azért fontos ő, mert hogy ő volt, aki először megmászta nőként, ugye, a Csomolungmát.
1: Igen, igen. Igen.
0: Aztán itt van Faraday, angol kémikus és fizikus, ő is mai napon születik, aztán Joseph Smith, aki a mormonoknak a vezíre lett, aztán itt van Sebők Zsigmond, aki a dörmögő dömötört találta ki. Hát még az idősebb korosztálynak még azért meg lehet szerintem a Zebulon,
1: nekem is
0: neked is, Zebulon és Dorka, Róka Miska, Malac Misi, tehát hogy ezek a ti.
1: Ezeket nézték.
0: Ezek a ti korosztályatok, így van, ez már nem az enyém. Nick Cave a mai napon születik, és a mai napon hát biztos izgult Bono, mert hogy egy úton énekese a Vatikánban volt, és fogadta őt a pápa. Miről dumáltak? Azt nem tudom, de most egy ilyen pápai találkozó volt a mai napon. Na, ennyi mára, úgyhogy megyünk tovább, a régi Nógrád már is itt van előttünk.
2: Megspace. Vissza az időben.
0: Maradunk tegnaphoz képest 1961-ben, és itt a szeptember 20-22 környéki cikkeket nézegetem, és most egy picit kilépünk egyébként Balassagyarmatról, mert ugye Fodor Miklós mindig slagot adján, és a témánk még Gere Józseffel Balassagyarmati, viszont itt egy érdekes cikk jött elő, mégpedig arról szól a cikk, bár van neki egyébként zenei kötődés, hogy emelkedik a kultúra Dimitrov pusztán. A zeneiskola kezdődött az érsekvadkerti Dimitrov pusztán szeptember 8-án. A zene számban tangóharmonika oktatás folyik, az oktatáson 8 gyerek vesz részt, fiúk és lányok vegyesen. Nagy dolog ez Dimitrov puszta lakóinak életében. Bajnyszki János másodikos, Sklenár Ferenc elsős, Toldi Éva hatodikos, Szépe Magdolna, Sklenár János hatodikos, Saját János hetedikes és Velki Péter nyolcadikos tanulók megkezdték a kota gyakorlását a balassagyarmati tanárnő önfeláldozó segítségével. És ugye nekem ugye az, hogy akkor oké, Esekvadkert felé megyünk, Dimitrov egyenes, Dimitrov puszta ott van, stb. De hogy azért itt egyfajta külön kis tényleg tanyavilágként lehetett erre annó tekinteni, de milyen volt ez régen? Erről beszélgetünk Gere Józseffel. Szia Józsi, jó reggelt!
3: Jó reggelt, szervusztok!
0: Hát egy picit kimegyünk a városi közegből, de azért erről kicsit beszélgessünk majd neked. Milyen emlékeid vannak egyébként, hogy milyen volt, nem tudom én, a Dimitrov pusztának a fénykora, hogyha lehet ezt így mondani?
3: Lehet mondani, hogy igen, a fénykora, a TS világnak a beindulása. Ugye eredeti nevén Szent Lőrinc puszta, ma is így hívják, csak éppen eltűnt a térképről. A rendszerváltás után elnéptelenedett, és az utolsó épületet is lebontották. De ebben az időben, sőt, hát még ugye a 70-es, 80-as években itt egy komoly házcsoport volt. Hát ugye ott van a kúria, ami felújítva ma is, ugye. Ez az egyetlen épület, ami megmaradt.
0: Akkor ez oda tartozott akkor? Wow! Okay.
3: És annak a környékén volt az út két oldalán a házok. Annyi ház volt, úgy képzeld el, hogy ha megyünk Vadkertre, akkor bal oldalt még egy vegyesbolt is volt. Ilyen oldalrokonó volt az épületnek, oda tudott állni a áruterítő autó, és úgy pakolták ki a árut az üzletbe.
0: Wow.
3: Ez még a 90-es évek elején is működött ez a boltoska. Na most nyilván ezt nem írja úgy a cikk, valószínűleg ilyen helységhiányjal küzdött itt a helyi kulturális kormányzat, és hát ott volt a kúria, valószínűleg ugye állami tulajdonba feltehetően a TS kezelésébe, és hát itt működtették ezt a zeneiskolai kihelyezett tagozat lehetett ez. Hát ugye a megközelítés autóbusszal mindkét irányba, ugye nem derül ki, hogy hova valósiak voltak a gyerekek, igen, hogy rétságiak voltak, gyarmatiak, oroszok, de autóbusz megállója volt, és hát elég sűrű volt a autóbusz közlekedés, tehát el lehetett érni, és hát itt működött ez a tangó harmonika képzés. Nem tudni, hogy meddig, lehet, hogy csak egy kurzus tért meg, ezt már nem tudjuk. A lényeg az, hogy utána ez a kúria, hogy TS kezelésbe került, jó szokás szerint volt magtár, raktár, meg minden, és hát valamikor aztán a 90-es években felújították, az épületeket viszont ne elnéptelenedtek, hogy ne költözzenek bele oda illegális lakók, mindet lebontották, alapig eltakarították, tehát a helyük sincs meg a épületeknek. Hogy itt mindig volt élet, az bizonyítja, hogy ahogy bemegyünk a sertéstelepre a bekötő út előtt, igen, ott van egy kis temető.
0: Van bizony, tehát tényleg. Ez nem is olyan régen, egy pár éve. Pár éve valaki rendbe is tették egyébként, emlékszem, hogy nagy zsumbúj volt ott, és hát csak mikor mentem arra autóval, akkor annyira direktben a szemem elé került az út mentén, hogy akkor biztos, hogy valaki ezt megcsinálta, és ott rendbe tette az.
3: Elképzelhető. Nívós kő sírkövek vannak, igen, tehát nem is fa, tehát maradandó, azért maradtak ezek meg, és nem is kevés, tehát itt mindig is komoly élet volt.
0: Igen. Oké. Józsi, köszi, akkor ezt elmondtad, legalább ezzel is többet lettünk. Köszönöm szépen. Egy pár nap, és akkor megint folytatjuk. Örülünk, hogy itt voltál. Szia! Minden jót neked, mi pedig a dalokkal megyünk tovább. Picked up a dandelion, you had me mesmerized.

0: Megspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
0: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád a Palócringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
0: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
5: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
6: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy csetár halapennyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
9: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
8: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
10: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
11: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
13: Nem bújtunk össze.
12: Tényleg.
13: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
12: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
13: És azután sem bújtunk össze.
12: Ha nem, hát nem.
13: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
12: Vagy úgy.
13: Bosszút állni jöttem.
12: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
14: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
14: 7 óra van.
0: Itt a Mega

0: A mikrofonnál Györfi Betta.
1: Hírek.
0: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Míg Récságon kábítószer kereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
2: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu. Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám
1: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most indítjuk a napot. Start menü.
1: Start menü.
2: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
1: Nagyot szól.
4: A hetes híreket követően köszöntünk mindenkit, szevasztok, jó reggelt, aki most tekert ránk, Sanyikám, neked is jó reggelt. Egy picit eltávolodtunk a dalok meg a hírek alatt, de most már megint itt vagyunk, hello.
5: Így van, közös hullámoszon a 95.7-en és a 91.9-en, jó reggelt kívánok én is, sziasztok, szeptember 22-e, kedd van, nem elfelejteni, mielőtt reggel a munkába indultok, ma autómentes nap van, úgyhogy gondoljatok egy picit a környezetvédelemre, roller, bicikli, bármi szóba jöhet, de ma szerintem majd legyen Szabin az autó.
4: De így van, egyébként jól mondod, jól mondod. Na, jó van, menjünk, jönnek a kezdő meg a slágerek, aztán pedig az első témánk, maradjatok velünk.

0: baby.
1: Jó rádiózást kívánunk, szervusztok megafonisták! Na, a Felvidék felé vesszük az irányt így közösen a Sanyikával. Mit szólsz hozzá, Sándorom?
2: Az jó hely, én szeretem a Felvidéket.
1: Én is.
2: Sokat jártam arra felé, meg remélem még fogok is.
1: Na, hát neked azért az közel áll a szívedhez, és hogy a Hont mellett azért az gyakran átjártatok, és az egy fontos helyszín volt az életekben.
2: Hát sokat. Gyerekkoromban is, hát a bicajom is, az összes bicajom
1: onnan van. Igen, ezt már sokszor mondta. Ja. Na, hát ugye az elmúlt napokban azért pergett az ipolysági magyar tanítási nyelvű gimnáziumnak a története, pontosabban annak a 8 tanulnak, aki nem tudott hazautazni a francia-német határról, mégpedig azért nem, mert hogy az utolsó éjszakán a diákok egy része állítólag nem megfelelően viselkedett és zavart az éjszakai nyugalmat, ezért a szervező az úgy döntött, hogy a 15 és 17 év közötti lányokat, belőlük 6 volt, és 2 fiú nem utazhat tovább a csoporttal, ugye ez egy nagy felháborodást keltett történet volt. Először ugye az egyik újság, azt hiszem talán az Újszó kapcsán lett az egész megszellőztetve, és ezért pörgött véget az elmúlt napokban a magyar sajtón is. Nagyon gyorsan reagált rá egyébként maga az iskola, és egy pár nappal ezelőtt egyébként az egyik hazai újság az megszólaltatta a szervezőket is, úgyhogy beszélgetünk egy picikét erről, mert hogy ugye a szülők szerint a gyermekeiket büntetésből hagyták hátra, ezért ugye feljelentést is tettek. A kirándulás szervezője pedig ugye azt állította, hogy a megbeszélt szabályok szerint járt el. Ugye a 6 lányon a 2 fiú egy tanárral maradt Franciaországban, és a szülőknek kellett gondoskodniuk a hazajutásról, ezért ugye külön autóbuszt küldtek értük, először Frankfurtba kellett eljutniuk, onnan pedig Bécsbe, és ugye Bécsbe vették föl őket, és úgy jöttek haza, és az egyik...
2: Micsoda kaland?
1: Hát lehet ezt egyiket így nevezni. Az egyik gimnazista édesanyja azt mondta az egyik újságnak, hogy amikor a busz elindult, azt hitték, hogy csak viccelnek velük, fél óra elteltével jöttek rá, és a tanár úr is utána nézett, utána telefonált, hogy egyáltalán nem fognak visszajönni értük, és akkor vált valósággá az egész. A következő érzés tehát a sok volt, veszélynek tették ki a gyerekeket, mert bármi történhetett volna velük, a biztosításuk éjfélykor lejárt ugye akkor, és gyorsan kellett intézkedniük, mert az ördög nem alszik, ugye így volt a történet első pattintása. Aztán ugye volt egy hivatalos állásfoglalása az iskolának, amely többek között azt közölte, hogy a tanulmányútnak a programját, ami Angliába ment, és ugyanettől kezdve visszafele úton történt az eset. Egy magyarországi egyesület szervezte a történetet. Ez az egyesület a harmadik megvalósító tútjukkal voltak közösen, amelyen diákok részt vettek, soha nem volt ilyen korábban. És a tanulók autóbuszos továbbutazásának megtagadásáról és más módon történő hazautazásáról a szervező saját hatáskörben döntött, ezt írta az iskola, és ugye a szervező által kért és a szülők által aláírt utazáshoz szükséges nyilatkozat súlyos fegyelmezetlenség vagy a házirend megszegése esetére a projektből való kizárást, valamint a hazautazás teljes költségének a tanuló, illetve a szülő általi megtérítését rögzíti. Tehát a nyilatkozatban egyrészt...
2: nem teheti meg, bocsáss, miért kiskorúakról van szó.
1: Hát de van ott felügyelet
2: onnantól
1: van.
2: Onnantól kezdve, hogy van felügyelet, onnantól kezdve a szülő, ahogy elengedte a gyerekeket, akár egy kirándulásra, vagy tanulmányi, teljesen mindegy, miről beszélünk, onnantól kezdve ők felelnek a gyerekeket.
1: De volt felügyelet, tehát a tanár rágyújt hagyták ott őket. Tehát nem volt.
2: A busz nem hagyhatja ott, hát őt azért bérelték azt a buszt, azért fogadták meg.
1: Na erről beszélgetünk. Mindjárt, mert hogy ugye itt nyilván felháborodás van, különféle vizsgálatok, stb. Jogi út lesz-e, vagy nem, ez ugye most zajlik, de ugye az iskola az közölte azt, hogy a szerződésben a szervező beleírja azt, hogy tehát a szervező által kért és a szülők által aláírt utazáshoz szükséges nyilatkozatban, tehát a szülők is aláírták, és tudtak attól, arról, hogy a házirend megszegése esetén ki vannak zárva a gyerekek a projektből, tehát aki az is felmerülhet, hogy a hazautazás teljes költségét a tanulónak meg a szülők által kell megtéríteni. Tehát a szülők is, az iskola is tudta azt, hogy egy ilyen pont benne van a szerződésben. Most akkor itt innentől kezdve mehet majd a vitasanyika, hogy ez akkor most jogos-e vagy nem, mert hogy később aztán a szervező fél is megszólalt, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt a Mágos Lágerek után.

0: Itt is vagyunk, tehát jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és akkor az otthagyott gyerekekről beszélgetünk ebben az órában, mégpedig azokról a gyerkőcökről, akiket egy angol tanulmányú szervezője gyakorlatilag az utolsó éjszakán otthagyott a francia-német határon fekvő Forbach városában vagy településen, azért, mert hogy nem viselkedtek jól. És ugye az nagy felháborodást keltett ez a hír ugye a múlt héten, aztán pedig szépen jöttek a reagálások, és ahogy mondtuk, elsőként az iskola volt az, aki reagált, és ugye megdöbbenéssel tapasztalta azt, hogy az angol tanulmányút hazautalása során milyen helyzet alakult ki. Nagyon nem is tudtak a helyzetről, és később értesültek az egészről, és ki fogják vizsgálni a helyzetet, és azt mondták, hogy hát attól függetlenül, hogy benne volt a szerződésben az, hogy a gyereket ott lehet hagyni, hogyha rosszul viselkednek, de azért ezt mégiscsak méltán dalanynak tartják, és ugye amit mondtunk az előbb, hogy hát benne volt a szerződésben az, hogy a szervező cég, aki már több egyszer is közösen dolgozott az iskolával, a szerződésében benne van és beleírja azt, hogy a gyerkőcök úgy viselkednek, ahogy, akkor innentől kezdve jogokban áll ott hagyni a gyerekeket, és a gyerekek saját magukért, a szülők segítségével tudnak majd hazajönni. Tehát ez a sztorinak az első része. Sándor.
1: Nem értek ezzel egyet. Tehát ilyen nincs a világon, gyerekek. És nem is csodálkozom, hogy felháborodást váltott ki. Ha egy társaság vállalja a gyerekek kiutaztatását, teljesen mindegy, hogy hogyan viselkedik a gyerek.
0: Miért? Hogyan viselkedik?
1: Gyerekekről van szó.
0: Jó, Sanika, azért 14-15-17 éves fiatalokról van szó, vagy 15 és 17 év közöttiekről. Hát emlékszem rá, amikor én elmentünk a második osztály kirándulásunkra, talán Sopronba. Annyit akarok csak erről elmondani egyébként úgy, hogy pedáns tanulóként is részt vettem az egy kalamajkákban, úgyhogy színetős voltam. Maradjunk annyiban, hogy a soproni kirándulásunk után nem volt harmadik és negyedik évben osztály kirándulásunk, úgy viselkedtünk. Tehát, hogy most komolyan. Tehát, hogy
1: el nem hagyott ott senki.
0: Nem, de el tudom képzelni azt egyébként, hogy ilyentől kezdve egy szervezőnek, akinek a logisztika, az utazása, a feladata és a szerződésben neki ezt kell biztosítani, nem pedig nevelni kell a gyereket, és arra figyelni, hogy hogy viselkedik kint külföldön, mennyire paraszt, vagy mennyire nem, és hogy mennyire hogyan és mit, értem, mire gondolok. Tehát nem az a feladat, az a tanárnak a feladata. De ilyentől kezdve, hogyha ő úgy látja, hogy egyszerűen ezt nem lehet normálisan kivitelezni, és úgy hagyja hazahozni őket, hogy akár esetleg mondjuk más gond is lehetne belőle, akkor neki joga van azt mondani, hogy gyerekek, ez van, tanár úr, jöjjetek haza máshogy, mert ezt így nem lehet vállalni. Tehát, hogy akkor ez, lehet, hogy egyébként ez történt, mert hogy megszólalt a szervező cég is, akik ezt az egészet összehozták, és egy ilyen angliai utazásra szakosodott győri egyesület elnöke az, aki szervezte. Ő 15 éve rengeteg ilyen utat megcsinált már, és nem az az első eset, a mostani, amikor gondja akadt, főállású pedagógus, és ő azt írta, vagy azt mondta többek az ennek az újságnak, hogy tiltották már ki másfél évre az összes kompról, tiltottak már ki, másfél évre az összes kompról, mert az akkori diákok részegen randalíroztak, egyszer majdnem feljutottak egy mobilotthont, illetve felmásztak egy szálloda tetejére. A mostani esethez hasonló is történt már, de akkor három diáknak és a tanároknak kellett a csoportból külön hazautazniuk, abból nem lett botrány. Tehát ugye ezt mondja a szervező pedagógus. Ugye elmondása szerint, hogy szombatról vasárnapra virradóran éjfél kettő körül a diákok a folyosó összes szobájának ajtaján elkezdtek dörömbölni és kiabálni. Emellett azokat, nem csak azokat az ajtókat ütötték, amelyekben ugye az ismerőseik megszálltak, hanem az összeset. Hiába szóltak rájuk, nem hagyták abba. Elmondása szerint ugye a szállodában erről videófelvétel is készült, a hotel kamerája rögzítette a történteket. A busszal három felvidéki és egy magyar iskola diákjai utaztak, összesen négy osztály. A költségeket ugye a résztvevők állták, a szervezést pedig ugye ez a győri egyesület végezte.
1: Tudod, mi az érdekes ebben a történetben? Hogy elit gyerekekről beszélünk, hiszen egy tanulmányi úton vettek részt.
0: Mi az, hogy elit gyerekek, Sanyikám?
1: Hát azért
0: nem Oxfordra mentek be, érted, nem tudom én, hanem csak elmentek, minden. És akkor ez nem az, hogy elit, az elitnek egyébként más jelentése van, mint amire egyébként te gondolsz. De a lényeg, hogy ugye itt a szervező is megerősíti azt, hogy sok éves felvidéki kapcsolat, kapcsolat, az Ipolysági Magyar Gimnáziummal már másodszor utaztak, minden osztályon ment egy tanár, illetve pluszban velük utazott a szervező, tehát 5 felnőtt volt a diákokkal. Az érintett osztály tanár azonban este 10-kor elment aludni, úgyhogy senki se tudta, hogy melyik szobában lakik.
1: Elvileg semmi.
0: Átaludt a balhét, ami el is képzelhető, a cikk szerint,
1: tényleg, mert hogy, hogy őt nem zavart.
0: A szervező is egy másik emeleten aludt, ő is reggel értesült arról, hogy mi történt. És az egyik szobában gyűltek össze 7-8 gyerekek, akik kicsitültek a folyosóra, 6 állítólag beismerték, hogy ők hangoskodtak, 2 pedig szolidaritást vállalva álltak az osztálytársak mellé, amikor számon kérték őket. És ugye azt mondta ez a szervező, hogy egy olyan szálloda volt, ahol leginkább ingázók szállnak meg, tehát számukra azt, hogy elmennek meló után és letusolnak, megkajálnak, rádiót vagy tévét néznek, és akkor hallgatnak, és utána elmennek, és ki akarják magukat aludni, az egy alapvetés, ezt nem kapták meg. A külföldi vendégek rendőröket akartak hívni, de végül nem tették meg, és amikor reggel kiderült, hogy mi történt, a túra előtt mindenkivel aláíratott szerződésre hivatkozva belengedte a büntetést a szervező.
1: Nem a buszon csinálták a balhét.
0: Oké, de a szervezőnek kell elvinnie a felelősséget. Tehát ő foglalt mindent, lefoglalta a szállást, mindent, ugye, ahogy mondta, például kompokról tiltották ki ezt a szervező céget, azért, mert ott a kompa, nem tudom, a gyerkőcök, nem tudom, milyen, hogyan viselkedett. Tehát mindent ők álltak, és ugye azt írta, vagy mondta a szervező, hogy az egyesület elnöke, bár állítja azt, hogy szívesen támaszkodott volna a pedagógusok véleményére, de mindenki hallgatott. Először nem szólt senki, végül azt a választ kapta, hogy rendben, és hogy oldják meg a hazautazást. Innentől kezdve a többiekkel együtt hozta meg ezt a döntést, kérte telefonszámát a szülőknek, nem kapta meg, pedig akarta volna őket értesíteni, és innentől kezdve még egy gyerek jelezte is, hogy van egy kombináció, mert hogy egy ilyen felpattanós taxis busszal ezt megoldják, belementek, igen, hogy a tanárok jegyét is állják, és a tanárcsoport elment végül Bécsig, ott pedig a szülők által bérelt buszra szálltak föl, és így mentek haza. Tehát nagyjából ez...
1: Nyilván ez egy plusz költséggel járt.
0: Igen, tehát ugye ez a szervezőnek az elmondása. A diákok szülei szerint a gyerkőcök ugye veszélyeztetve voltak, és feljelentést tettek, és az ügyvédek szerintem azt mondják, hogy nem lehet megállapítani azt, hogy bűncselekményről, vagy bármifajta kötelezettségszegésről van-e szó, mert hogy ugye...
1: Hogy ne lehet, ott hagyták a gyerekeket?
0: Ott van benne a szerződésbe, és nem hagyták ott a gyerekeket, mert egyedül, mert volt nálok egy felnőtt. Tehát, hogy a
1: franc... Jó, de a hazautazásukat megakadályozták, meggátolták.
0: Figyelj,
1: ez a szervezet.
0: Szülő vagyok, alám dugják a szerződést, végigolvasom, hogy a gyereket, a gyerekemet, aki elmegy a többiekkel egy angliai tanulmányútra, milyen keret szerint és milyen szerződés szerint fogják őt elvinni. Végigolvasom, és ott van benne az, hogyha a gyerek nem úgy viselkedik, akkor ott fogják hagyni a csába.
1: Jaj,
0: nekem erről szülőként tudnom kellett, és innentől kezdve még azt is mondta a Győri szervező, hogy a francia szálloda vendégei sem akarják ennyibe hagyni a dolgot, tehát már ők a szállodával is felteti a kapcsolatot, és mondták neki, hogy ha tudja bizonyítani azt, hogy a büntetést kaptak a randalírozók, akkor eltekintenek az eljárástól. Tehát, hogy még most lehet, hogy per lesz, és a győri szervezőket fogják perelni egyébként a francia szálloda dolgozói, azért, mert a gyerekek így viselkedtek.
1: Arra lennék kíváncsi, és csak annyit szeretnék üzenni ennek az utazási irodának, hogy gondolja.
0: Nem utazási iroda, ez egy 15 éve működő történet, ahogy mondták is a cikkben, mert benne volt egyébként az elnök, aki pedagógus, tehát egy tanár az, aki ezt viszi, tehát innentől kezdve benne van a szerződésben.
1: Benne van a szerződésben, de ő nekik csak annyit szeretnék üzenni. Ők vajon voltak gyerekek?
0: Nem, Sanyi.
1: Különbek voltak?
0: Ő csak egyszerűen előjöttek így, nem tudom én, érted? Tehát, hogy meg sem születtek, ők egyből 45 éves pedagógusként kerültek napvilágra. Hagyjál már! Mi az, hogy voltak? Biztos voltak gyerekek.
1: És ők nem rosszalkodtak? Ők nem rendelkeztek. Ezt utána azokban a felnőttekben, akik az, hogy azt hiszik, hogy elfelejtik, hogy ők is voltak gyerekek, és hogy ők is mekkora hibákat követtek el gyerekkorukban.
0: Itt nem az van, hogy csúszdisztad a szomszédot egy cseresznyével valami, hanem most azt, hogy itt kint voltál egy felvidéki iskola tanulójaként, kint volt egy csoport, és egy francia szállodában az éjszaka közepén verték az ajtókat.
1: Ja, Istenem, és akkor mi van, hogy verték az ajtókat? Belehaltak valaki.
0: Gondolom azt, amikor majd te aki mindent, mindenkit utál, meg mindenkit lehúz, hogy téged keltettek volna föl, meg a gyerekek ott szaladgáltak volna este 10-kor, 11-kor, és angyalkával nem tudtatok volna normálisan aludni, mert másnap reggel mentetek volna valami előadásra, akkor is ennyire megértő lettél volna. Kíváncsi vagyok rá, Sanyika. Figyelj, ezek már 15-17-18 éves gyerekek voltak. Ezek már nem gyerekek, ezek már tinédzserek. Nem pedig 5-6-7 éves kis Denis Akomiszok.
1: Én tudod, mit csináltam volna? Micsodát? Én tudod, mit csináltam volna, ha én velem történik ez, ott vagyok a szobában. Fiúk, próbáljátok meg léci normálisabban, halkabban viselkedni. Rendeltem volna mindegyiknek egy láda sört, vagy
0: hullásat, persze. Aha, ezek gyerekek, vagy ott pizzát. Hagyták őket, a gyerekek. Gyerekeket, a sört rendelnék nekik. Jó vagy, Sanyika. Itt az a kérdés, hogy ki a felelősség? Tehát 17 évesen már azért, vagy 15, vagy 16 évesen azért...
1: Akkor se az a megoldás, hogy ott hagyják őket.
0: Akkor ki a felelősség? Akkor a győri szervezőt azt akkor perli most a francia szálloda, mert hogy gyakorlatilag a felvételek alapján lehet lesz, hogyan viselkedtek. A tanárok nem csináltak semmit, ugye? Ki jön a felelősség? Elvileg ugye? A tanárok sem csináltak semmit. Szerintől kezdve mit fog csinálni a szervező, hogyha egy ilyen gyerekcsapat, aminek haza kell utaznia még nem tudom én fél Németországon keresztül? Hát akkor inkább nem vállalom be. Na még beszélgetünk erről, hogy ki akkor itt a felelősség, és ki az, aki gyakorlatilag ebben az ügyben akár mondjuk nem tudom én pengélyre lehet majd állítani.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
4: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagy parkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháját is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketamére lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony Terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Míg récságon kábítószer kereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
2: Időjárás.
4: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
2: Közlekedés.
4: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyon szó.

0: Még egy kicsit itt vagyunk, és hát vitázunk az ipolysági diákok ügyével, ügyében, itt Karvasonyival, mert hogy ugye azért ott már több fél is megszólalt, tudjuk az iskola álláspontját, tudjuk azt, hogy a szervező mit hondott, össze lehet ebből nagyjából tenni azt, hogy mit történhetett. Hát igen.
1: Hát igen. Én gondolkodtam itt a zenék alatt, meg a hírek alatt, és úgy érzem, hogy te a gyerekek ellen vagy.
0: Én? Miért nem vagyok ellen?
1: Úgy érzem.
0: Nem vagyok ellen. Sanyika, nem vagyok a gyerek ellen. A 16-17 éves gyerek azért már vállalja a tettét, gyerek. A felelősséget, vagy tinédzser, tehát hogy elmegy, tehát érted, Franciaország most, akkor mit gondolunk, vagy mit gondolnak azok a rólunk? Érted? Na, itt megint egy...
1: Semmi.
0: Nehogy, ne hülyeskedjél már. Itt a
1: ők
0: magyar...
1: Ők is gyerekek.
0: Itt a magyar csörte nem tudnak normálisan viselkedni éjszaka, jó, érted? Istenem, tudom, mennek jobbra, balra. Hát ez alapján fogják. Ez alapján fogják. Hát ne hülyeskedjél már. Mit mondom? Na, ezek magyarok voltak, biztos, ezek is, na ilyenek ezek. Biztos, hogy ilyen reggel elhangzott, amikor... Persze, hogy azért mondom, de te gyakorlatilag ezek alapján lesz előítélet, hogyha mondjuk egy 5-6-7-8 fős diákcsoport, de te csináljuk, miért mennek éjszaka, miközben már mindenki alszik, és a szállóban vendégek vannak, végig a folyosón, ugye ezt mondta a szervező, és dörömbölnek az összes bezárt ajtón.
1: Egy dolgot le...
0: Miért csinálják ezt? Ez jó
1: gyerekek,
0: móka?
1: Jó bulinak tartják gyerekek, mi is voltunk fiatal, te is mesélted a legelején, hogy milyen soproni osztálykirándulásod
0: azért, és
1: volt.
0: Akkor gyakorlatilag innentől kezdve vállaltuk a felelősséget arra, hogy mi volt, és a két vagy a három tanács.
1: Egy ember tudta volna megmenteni ezt az egész helyzetet, a tanár. A tanárnak nem lett volna szabad este 9-kor lefeküdnie, és otthagyni a gyerekeket magukra, gondoskodni kellett volna arról, hogy béke van, nyugalom, mindenki
0: kellett volna, akkor. Ebben abszolút egyetértünk, viszont akkor a kérdés az, hogy akkor én mondom, én hogyan vállaljam, mondjuk lehet, hogy a sofőr, vagy a váltósofőr se tudott normálisan aludni, és le kellett neki vezetni.
1: Másnap hozzahozta volna őket, igen.
0: Igen, tehát azért mondom, hogy ilyennekben is nyugodtan bele lehet gondolni, és akkor szervezőként én mi, úgy, hogy tudom azt, hogy mondjuk, nem tudom, engem már a kompról is már kitiltottak a gyerekek miért, mert hogy azért azt tudom, hogy mi van. És hogyan tovább, nem fogom vállalni azért a kockázatot, hogy ilyen gyerekekkel induljak haza
1: ezt
0: a francia-német határon.
1: Mondnám felelősségre.
0: És akkor most én mit csinálok vele? Tanár úr, mondja meg neki, hogy elnyekelne bum-bum, és akkor kész, ennyire el van intézve?
1: Vagy mi? Hát. Szerintem el lehet tekinteni ettől a dologtól, gyerekekről van szó. Nem feltétlenül a büntetés a lényeg, túlélték, senki nem sérült meg, senkiben nem esett olyan mértékű kár, ha esett, akkor meg majd megfizetik a gyerekek is, de nem ez lett volna
0: a megoldás. És akkor a szülők, akkor most a győri szervezet, akit mondjuk be fog perelni a francia szálloda, mert hogy gyakorlatilag az összes nem diákos vendégnek a nyugalmát éjszaka gyakorlatilag zavarta, mert hogy beperli. Sanyika, így működik a világ, tehát ne haragudjál már, tehát hogy ez gyakorlatilag a normális rendje annak, ami történik. És innentől kezdve akkor mondjuk a szülők fogják majd mondjuk a perköltségét megtéríteni a győri szervezőknek, vagy hogy van. Miközben minden egyes szülő tudta azt, hogy a gyerek trányul fog viselkedni, én csak ezért kötöm az ebetakaróhoz.
1: Minden szülő... Ez az erővel egy gyereket se lehetne elvinni kirándulni, mert nyilván osztálykirándulások, meg mit a ottalvos bulikon, azért biztos vannak ilyen dolgok. Nem azért, mert most van három olyan kilógó alak,
0: aki nagyságban
1: 7-8. De akkor ez az erő, akkor nem lenne szabad elvinni osztálykirándulásra se.
0: Itt megint ezt elsőségekről beszélsz, itt nem erről van szó, arról van szó, hogy ott van a belemondjék a szerződésben, hogy a gyerekek randalíroznak, hogy nem úgy viselkednek, ahogy kell, akkor én kezdve én, mint szervező mondhatom azt, mint pedagógus, mert egy pedagógus szervezőről van szó, aki 15 éve ezt csinálja, nyilván tapasztalattal, azt fogja mondani, hogy nekem ez a kockázat, ez nem éri meg, mert akkor még engem fognak a szülők csesztetni, hogyha a gyerek érted. Tehát
1: gondolom a szervezőnek, hogy ne csináljon akkor semmit, ne foglalkozzon gyerekek utazásával, mert ez benne van a pakliban, hiszen gyerekeket visz. Akkor ne csináljon semmit. Ez most olyan dolog, hogy mondjuk valaki felszáll a buszra, és mondjuk ne adj Isten, rosszul van, hányni fog, mert mit akkor
0: az semmi köze, megint hülyeséget beszélsz, almát keversz össze a dinnyével. Mi az, hogy valaki rosszul lesz, akkor ne vigye el.
1: Ez benne van a pakliban.
0: Benne, de az meg miért van benne a pakliban, hogy a gyerek este 10 órakor nekiindul egy francia szállodának a folyosóján, és elkezdi ütögetni az összes ajtót? Ez miért van benne a pakliban?
1: Ezért a tanár a felelős, okay. A velük lévő tanár.
0: Büntessük ő nevelje meg, de én, mint szervező, azt mondom, hogy én ezzel a galérivel nem akarok tovább menni, mert innentől kezdve veszélyeztetik akár a továbbutazást is, etcetera, citera. Én nekem nem az a dolgom, hogy megneveljem őket, és még hazaérek, érted, a német-francia határól, nem tudom, egy nyiposságékot, mi azon rették, hogy mit fognak még csinálni. Nekem nem az a dolgom, hanem az, hogy a normális bagást hazahozom épségben, biztonságban, ahogy valami. A programban le van írva. Ennyi.
1: Bocsánat, kérdezek valamit. Ha nehogy Isten útközben csinálják ezt a gyerekek a buszon, mit jönnek az autópályán, az A2-es autópályán?
0: Igen.
1: Akkor mit sem leteszi az autópályán őket a sofőr?
0: Gondolom, igen. A szervező dönthet úgy. Tehát az, hogy...
1: Az nagyon szomorú lenne.
0: Az, hogy azt, melyik a szomorúbb, hogyha mondjuk, érted, csináljuk a fesztivált, a sofőr nem tud figyelni. Te nagyon jól tudod egyébként, hogy mik szoktak zajlani a buszokon egyébként. Az elmúlt 30 évben végigmentél itt a Hont Budapest vonalon, hogy mennyire szokták, vagy mennyire, mi mindent kell egy sofőrnek mondjuk elviselni.
1: Volt jó néhány.
0: Akkor meg miről beszélsz? Én tök kezdve a biztonságos hazaútnál, hogyha lett kell, akkor a szervezőnek mérlegelnie, akkor az A2-n kiállnak, lekapják őket, nem tudom én Isten, a benzinkútnál, ettől kezdve oldjátok meg, szólj apunknak, meg anyának, mert veletek nem lehet tovább menni itt normálisan. És kész, ennyi. Nem azt mondom, hogy tényleg gyerekek ellen vagyok, de hát, hogy benne, papi, érted? Tehát, hogy egy bizonyos vonalat húzzunk már meg, hogy valahogy normálisan viselkedjünk, meg a tanárok felelőssége, meg stb. Igen, mesztelevizet még ez egyébként, de már nincsen időnk, hogyha még van reagálás. Jó, akkor én azt szívesen fogadom, mert fogadjuk mindenképpen.
1: 06-35-66-22-62 ingyenes Viber számunk, írjatok.
0: Igen, de inkább megafonfm@megafonfm.hu-ra. Jó, és akkor föl tudom venni a kontaktot veletek, és akkor tudunk beszélni akár a pedagógusokkal is, hogyha úgy van. Mert mondom, meg volt az e-oldal, megnéztük, hogy mit közölte az iskola, és mondom, benne volt az, hogy tudták azt, hogy benne van a szerződés, hogy ezt megteheti a győri cég. És korábban is már utaztak el, tehát nem volt baj, gondolom, akkor lehet, hogy a gyerkőcökkel sem volt baj. De hogyha most van egy másik oldal, és jöttek még a friss infók, akkor azokat küldjétek el nekünk. Ugyanesetre, na, jól van, csörte volt ez, Sanyikám, menjünk tovább.
1: Oké. Okay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18.
3: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
4: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
1: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
4: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
7: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
9: Szép volt, Pajti.
10: Szeptemberben
11: muszáj a nehezebb utat választanunk.
10: Egyes kötelékek.
9: Odin, csak engem néz.
10: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
11: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Hazaviszlek.
10: A vadon szíve. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
12: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
12: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
12: Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás

0: feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat, így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzó pártja, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU a Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választáson. Az egyik tartományban a szélső jobboldalinak tartott AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár válságbeszéde szerint az eredmény katasztrofális, de maradni akar pozíciójában, hogy folytassa a reformokat.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
5: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, sziasztok megafonisták. Eltelt egy óra, úgyhogy robogunk tovább, és Szűcs felé robogunk ebben az órában, Sándorom. Mit szólsz hozzá? Tegnap azt kérdeztem tőled, hogy mikor voltál utoljára diósérnő, hogy egy pár éve voltál érzékenyíteni. Szűcsben mikor voltál utoljára?
6: Hú, szerintem átutazóba, hát annak is már van egy jó néhány éve.
5: Jó néhány éve. Én pár hete voltam, és ugye, hogyha beléptek Szűcsbe, jöttök autóval, és ugye érkeztek Balassagyarmat irányából, akkor bal oldalra figyelve egy új épület, egy épület együttes az, amit kialakítottak, és ez már jó ideje készül. Talán még szerintem az előző polgármester Jevo Gáborral is beszéltünk róla, hogy egyfajta ilyen kis turisztikai központocskát alakítanak ki. Na, Ez elkészült, és ha jól tudom, akkor ugye a múlt hét végén egyfajta túrával vagy túrákkal egybe kötve át is adták ezt a kiállító teret, amelynek ugye a lényege az, hogy egy picit meg tudjon indulni a turizmus, és lehessen gyakorlatilag turizmus fejlesztésről beszélni egy szűkösségben. Ugye egyrészt ugye ott van a Dudáska hegy, ahol van a Leányka kölcsön kilátó, ezt megújították, rendbetették, ugye a tanúsvény esőbe álló tűzrakója létesült, tehát hogy ezt, hogyha elindulsz Szűcsből, Sanyikám, elmegyünk egyet túrázni együtt, te is jössz, Nóri is, Norbi is, akkor elmegyünk a kilátóba, hát téged nem viszünk föl, mert nem sok értelme van, viszont ahol tudunk oda ülni, tűzrakóhely van, megsütjük a szalonnás kenyeret, tehát teljesen adja magát majd a történet.
6: Akkor megyek, majd csepegtettek rá nekem
5: azaz, és ugye emellett meg ugye megcsináltak egy önkormányzati épületet is, ami, hogyha beléptek ugye a Barsanyomat felől Szűcsbe, baloldalt van, egy sárga színű épület, az pedig egyfajta ilyen 4 évszakos turista pihenő helyé, illetve információs ponttá hozták össze. Ez az alapvetésünk, amiről fogunk majd egyébként beszélgetni mindjárt a polgármester asszonnyal. Viszont, amit én már elkezdtem követni, az a közösségi oldalon van, és annak az a neve, hogy Szügyelő. És ugye azt lehet olvasni például ennek a közösségi oldalnak a leírásában, hogyha egy olyan helyre vágysz, ahol a múlt mesél, a természet körülölel, és a nyugalom garantált, akkor Szügy a te úti célod, fedezd fel Szügyöt, a festői fekvésű nógrádi falut, amely nem csak a Cserhát szépségével, hanem gazdag múltjával is rabul ejt, tehát ez nem más, mint a Szügyelő, és a Szügyelő élmény. És pontosan itt a Szügyelő élmény kapcsán is fogom beszélgetni mindjárt a polgármester asszonnyal, ugye ezt Giebiszer Beátával, mert hogy tudunk egy kis igen, kabaláról is beszélni, mégpedig Kökiről. És Köki, nem Sanyikám, nem Kőbánya Kispest, jó, nem azért kapta a nevét, nem, hanem ugye Köki a Leány Kökörcsinből született, mert hogy egyébként egy kis Leány Kökörcsin, de van neki ugye kis feje, arcocskája, keze, lába, tehát egy ilyen kis jópofa kis kabalácska, ő azok egyébként szintén megszületett e program kapcsán, és hát Köki az, aki hát különféle élményeket tud nektek bemutatni, kalauzolni, úgyhogy beszélgetünk erről is mindjárt, meg arról, hogy akkor az átadót követően mi lesz a cél, mi ez a Szügyelő élmény, amely most már akkor akár fizikai valójában is ugye tetten elhető, mert hogy egy kis turista házacska is kialakításra került, úgyhogy pár dal, és akkor Beátával beszélgetünk.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, sziasztok, és hát nem vagyunk messze a helyszíntől, mert hogy Szügy felé vettük az irányt ebben az órában, és egy hétvégi átadóval kapcsolatban kezdtük el Karval Sanyival így egymás közt a diskurzust, ugyanis befejeződött egy kis, nem is kicsit, egy nagyobb turisztikai beruházás fejlesztés Szügyben, aminek egyik részeként a Dudáskahegyen a Leánykökörcsin kilátót rendbe rakták, kicsit kiegészítették, másrészt pedig egy 4 évszakos turista pihenőhelyet és információs pontot hoztak létre, de emellett túl megyünk, mert hogy ugye itt azért egyfajta kis turisztikai szellemiséget, egy kis brandet, egy kis sajátságot is kitaláltak, ugye például Köki személyében, aki ugye egy kis, hát egy kabalácskája, vagy kis karaktere lett gyakorlatilag annak az életérzésnek, hogyha valaki eljön Szügybe, és egy picikét eltöltött néhány órát kirándul, megismeri a területet, megismeri a települést, a körülettel lévő a természetet. Köki az, aki úgymond egy picit tudja őt vezetni, akár helyszínről helyszínre, tehát egyfajta ilyen kis érdekesség is pluszban hozzátársult, úgyhogy egy picit beszélgetünk erről, mert ugye a hétvégén a hivatalos átadó megvolt, a projektbemutató az tudjuk, hogy akkor megtörtént, és hát mi is az az egész, akkor lebontjuk most az átadó után a történetet, és hogyha mondjuk most egy hétköznap elmegyünk, vagy egy hétvégén elmegyünk oda, akkor mit kapunk, mit látunk, hogy jött az egész össze, és egy picit beszélgettünk a tervénk szerint, ugye úgyhogy Gébeszer Beátával arról is, hogy azért itt egyfajta, hogy mondjam, egy tök jó alkotói közösség is jött létre azáltal, hogy ezzel nagyon sokan dolgoztak ezen az egész projekten, ami azért egy picit tovább tudja erősíteni a közösséget ott helyben, úgyhogy a polgármester azt mondja, elvileg itt is van a vonalban. Jó reggelt, Bea, hello, hello!
1: Jó reggelt kívánok, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat.
0: Jó reggelt. Na, akkor talán mehetünk vissza a KH-ig, vagy indulhatunk a KH-tól, mert hogy én emlékszem rá, hogy amikor itt a Köki személyével kapcsolatban nekem egy pár héttel, vagy akár hónappal ezelőtt ez előjött a közösségi oldalon, akkor hívtalak téged, de mondtad, hogy még ne, mert akkor még ez készül. Talán induljunk ki onnan, hogy tényleg milyen alkotói csapat, és hogyan indult neki ennek a beruházásnak, ennek a projektnek, polgármester asszony.
1: Köszönöm szépen a szót, hát vissza kell nyúlnunk egészen 2022-ig, hiszen ekkor nyújtottuk be a támogatási kérelmet arra a projektre, amit a Széchenyi Terfusz program keretében lehetett megpályázni, egy Európai Uniós támogatás a Magyar Állam társfinanszírozásával, amely vissza nem térítendő támogatás volt turisztikai fejlesztésre, és turizmusfejlesztés Szügyben címmel valósult meg ez. Teltek az évek, és hát most érkeztünk el oda, hogy befejeződött ez a beruházás, és ahogyan az előbb említetted, egy kilátó, a Dudáskahegyen található Leánykökörcsin kilátó, ahol egy tanösvény, esőbeálló és tűzrakóhely is létesült, illetve az önkormányzat tulajdonában lévő régi kocsma épület, így ismerik hétköznapi nyelven, ennek a felújítása történt meg ebből a projektből. És egy épület önmagában azt gondolom, hogy kevés ahhoz, vagy kettő, hogy ez élmény legyen, ez meg kell tölteni tartalommal. Aha. És itt szakemberek felkérése történt, helyi vállalkozóké, itt például Paplány Mányosi Lillát, Pap Viktort kell megemlítenem, akik turisztikai és marketing szakértőként részt vettek ebben a projektben, és ennek az egésznek a megvalósulását végigvitték.
0: Oké, és akkor kicsit akkor beszéljünk a Kökiről, meg erről az egészről, mert a Szügyelő életérzésről, mert egyébként nagyon jó brand az, amit gyakorlatilag ti megálmodtatok, ugye?
1: Így van. Szerettünk volna valamiféle tartalmat adni ennek az egésznek, és ahhoz, hogy például ne legyen egy száraz túra, hogy most kigyalogolunk a kilátóig, meg visszajövünk, hanem legyen valamiféle élmény is, ezért jött létre például Köki. Hát itt a Leány Kökörcsin, tehát maga az a növény, ami ott jellemző, ebből a kis szóból alakult ki ez a kis név, hogy Köki, aki reményeink szerint sok kisgyermek, nagyobb gyermek kedvence lesz, és segít neki majd játékosan felfedezni, hogy mit ad a Szügy, mit tartogatunk, hogy a turizmus nem csak épületekből, utakból, látnivalókból, hanem élményekből áll.
0: Oké, és akkor azért itt én azt látom, hogy nyilván a természetjárókon túl mondjuk azért sok csoporthoz szóltok, vagy sok csoport van megcélozva, pláne azért is, mert ugye a Mária út is ugye végigmegy Szügyön, tehát hogy azért ebben is lehet majd valami kooperációt, gondolkodtok ebben is?
1: Így van, nyáron elég sokan járnak a Mária úton településünkön, akár zarándokok, akár magánszemélyek, kisebb csoportok, turisták, tehát nyilván megszólítjuk őket is, már az intézményeket és olyan turisztikai helyeket, ahol, tudomásunk volt arról, hogy szerveznek ilyeneket, ők már meg is kapták erről a tájékoztatást, hogy itt mi az, ami nálunk látható, megtekinthető, amin végig tudnak menni.
0: Szuper! Ugye a hétfőn akkor átadtátok itt a turistaházat is, na ez milyen lett, vagy milyen lett belül, milyen szolgáltatások vannak ott, pihízni tudunk-e, megállni bringával, hogyan alakítottátok ki? Ja.
1: Nagyon szerencsés elhelyezkedésű ez az önkormányzat épület, amelynek a felújítása kapcsán itt lesz ez a pihenőhely, hiszen a kerékpárút mellett található. Aha. A fenntartási időszakban valamiféle kis egyszerű kereskedelmi tevékenységet fogunk folytatni, ami mondjuk egy kis büfé vagy egy sütiző, ahol a, kerékpáros vagy a turista természetesen be tud térni, le tud ülni, meg tud pihenni, szolgálati helyeket tud használni, és esetleg egy pár órát itt is eltölthet. Vannak élményelemek itt is, van időkapszula, vannak molinók, amin szintén ilyen QR kód leolvasással településünkről egy csomó információt megtudhatnak a turisták. Tehát készülünk arra is, hogy kényelmesen, akár egy pici pihenőt beiktatva a túrába, a kirándulásba az ide érkezők meg tudjanak ejteni.
0: Szuper, oké, akkor hát én örömmel ajánlom a hallgatók felé azt, hogy akkor végre van megint egy újabb olyan kis pontocska, ahol nem is olyan kicsi, ahol azért gyakorlatilag itt be lehet járni akár a tágabb Ipoly völgyét is, meg a Cserhátnak a dimbes dombos lankáit, úgyhogy köszönjük szépen, tudtunk beszélni, és akkor nagyon sok látogatót kívánunk nektek, meg sok természetjárót.
1: Nagyon szépen köszönjük. És szeretettel várjuk a kedves hallgatókat.
0: Köszönjük minden szépen, itt voltam. Hello. Igen, még egy pár percünk van, úgyhogy akkor megnyílt a szügyelő gyerekek. Igen, ez is egy plusz történet.
2: Hát bizony, bizony, hogy mindenképp el kell menni, oda kell látogatni.
0: Igen, igen, mert hogy, meg kell egyszer azért nézni ezt is. Én mindig bírtam a kilátókat, nem? Sanyikám, oké, most neked...
2: De
0: most te tényleg szereted?
2: Isten bizony. Hát hogy nem?
0: De mit szeretsz benne? Fúj a szél a kopasz fejed, vagy hogy mi?
2: Egyébként igen, tehát hogy szabadon áramlik a levegő, és hogy jó érzés oda menni. Jó felmenni. Tehát miért emlékszem, amikor a Balatonon kirándultunk, ott is felmentünk a kilátóba, én is felmentem.
0: Tényleg, arra emlékszem. Ott. Jó, már akkor az most más, hogy akkor ott hagyunk lent, azt akkor nem, valaki ellop, vagy elvisznek, vagy nem tudom. Biztonság faktor véget jöttél velünk csak egyébként. De valóban, most én mondom, tényleg, van valami, ami azért, tehát én, amikor fölmész, az ember körbenéz, hogy mégis hol él, vagy mit lát, vagy hogyha nem ott élsz, hanem mondjuk turista vagy, akkor körbenéz, vagy akkor ez is az én országom, ez is itt van, milyen jó körbeesni. Oké, mondjuk a darazsakkal vigyázni kell, mert most az Alsó-Petén környékén ugye ott pórójártak a túrázók, de mindig egyfajta megállás és egy célpont az, hogy akkor egy kilátón és akkor megpihensz és fölmész és megnézed. Ugye? Persze. Szerintem ez egy tökő. És akkor volt kemping, érted? Akkor ott vagy, lekráboroztok, mondjuk Dudáskán, tűzrakóhely van ott, rendbe tették, ott el lehetsz, azért megvan egy kicsit az infrastruktúra oldva, össze van hozva, ott van szügyelő, a kis köki, meg nekem ez tetszik, Sándorom. Már megint egy olyan, meg ki kéne próbálni, el kéne menni, ezt végig kéne járni, nem? Tehát, hogy annyi feladatunk van már megint. Én azt mondom. Merre menjünk legközelebb kirándulni, Sándor?
2: Hú, nem tudom, gondolkodjunk egy kicsit, de igen, kilátót azt szeretnék betervezni. Én nekem az mindig úgy. Most például a kézkilátó az úgy régóta terve van.
0: Tényleg?
2: Igen, és akkor ő ígérte nagyon, még tavasszal majd elkísérni, hát mindenkinek volt itt a nyáron mindenféle program, nyaralás, meg mit tudom én, munkák,
0: igen,
2: stb.
0: Mond.
2: És úgy terveztük, hogy ősszel akkor mindenképp sort kerítünk. Igen, eljön velünk, nyilván kell egy látó kísérő nekünk, ugye?
0: Persze.
2: Helyzetünkből adódóan, de mindenképp szeretnénk elmenni, ezt már régóta terveztük.
0: Az jó, hogy egyébként. Nagyon szép maga a hely is. Ugye az egy magán kilátó egyébként, igen, ez nem önkormányzati, igen. Csak ugye, hogy mondjam, rendelkezésre bocsátják az embereknek alapvetően. De ez is egy szép hely. A Dudáskán is itt van egyébként, ez a kilátó, a Leánykökörcsin kilátó, Sanyika. Oda is föl lehet menni, körbenézni, szügyben, mi van, utána ennél ott valamit, tehát bejönni biciklivel gyarmatra, mint vak biciklista, új Guinness rekordot hozhatnál megint létre, hogyha úgy van, tehát, hogy
2: benne vagyok.
0: Most jön benne lehet, igen. Igen, na, szóval lényeg, majd még összefoglaljuk a zenéknek a hírek után, de ugye megnyílt már ez a turistaház, rendben van téve a kilátó, és ugye tessék remenni a Szügyelő közösségi oldalára, új közösségi tér lett, turizmus fejlődött egy kicsikét, úgyhogy tessék, majd ki kell próbálni.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat. Így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A Háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzó pártja, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU a Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választáson. Az egyik tartományban a szélső jobboldalinak tartott a AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár válságbeszéde szerint az eredmény katasztrofális, de maradni akar pozíciójában, hogy folytassa a reformokat.
3: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
3: Megapon.
4: Nagyot szól.

0: Szűcs polgármester asszonyával beszélgetünk az előbb, Hugyecné Gélviszer Beátával arról, hogy hát vár rátok a szügyelő is. Mi is a szügyelő élmény is, mit akar pontosan? És ugye miközben itt beszélgetünk, én a közösségi oldalt nézem folyamatosan, és azt lehet mondani, hogy továbbra is az az érzetem, hogy ez jó kitalált koncepció, Sanyika. Az, hogy egy picit itt a helyi turizmust beindítsad,
1: mindenki fel fogja lendíteni a falu életét, a település életét, én azt gondolom.
0: Szerintem igen.
1: Turizmus kapcsán minden bizonnyal, és hát ugye, szerintem nem csak a környékből fognak oda látogatni, hanem akár Budapest, akár a Dunakanyar, tehát a...
0: Hát vélete... reméljük, ezért beszélgettünk róla, hogy mondjuk, hogy a gödiek is jöjjenek el például egy kis túrára.
1: Tehát azt szerintem a vételünk környékén élők biztos, hogy el fognak látogatni, és meg fogják nézni ezt a csodálatos helyet.
0: Igen, és hogy egy ilyen kerékpárbarát történetről van szó, kilátód van, tehát hogy én hasonlót érzek, bár ugye ők azért a csatraiekre gondolok, és ugye itt főleg Zérci Istvánékra, hogy azért ott sokszor különféle vállalkozói támogatásokból, meg önerőből, meg ilyen 1%-ból próbálják rendbe rakni, ugye itt a Csesztve és Balassagyarmat, itt a Csesztve körüli tanúsfényeket, ott a csillagos fény, meg hasonlókat. Én valami ilyesmi kezdeményezés, vagy ilyesmi, hogy mondjam, szellemiséget érzek én a beállék által elmondottakban, pluszban ugye van egy kis kökink is, tehát hogy valahogy így kell, nem kell túl nagyot álmodni, érted, hanem piciket, és aztán, hogyha mondjuk ez megvan, csak gondoljatok visszahallgatók, amikor beszélgettünk itt a szlovák-magyar határon, hogy a középső Ipoly mentén a Nógrád szakáli, a varsányi fejlesztésekről, a kerékpármúzeumról, hogyha ezek megvannak, akkor mondjuk ezeket már lehet csomagban is összeboronálni, mondjuk egy ilyen Csesztve szűgy, és akár Balassagyarmat kör, vagy... Tehát értek, mire gondolok? Szerintem ez tök jó lehet.
1: Persze. Nagy dolog, és nagyon örülök neki, mert itt ne azt gondoljátok, hogy most ez olyan hatalmas világméretű történetről beszélünk, de ezzel is hozzátesz a falu életéhez, a környék életéhez lehetőség mindenkinek kikapcsolódni, akár a környékben élőnek, akár mondjuk tényleg Budapest, Dunakanyar, vagy bárhonnan is érkeztek. Van lehetőség arra, hogy ide elmenjetek, szétnézzetek, és hogy jól is éjjelezzétek.
0: Igen, és ugye, ami fontos...
1: Jól is fogjátok érezni.
0: Igen, és ugye, ami fontos, hogy itt aztán nem csak az, hogy családok, gyermekek, természetjáró kerékpárosok, kulturális turisták, ugye, iskolai csoportok, hanem ugye itt a Mária út is erre megy, ezt ne felejtsük el, tehát hogy itt azért jöhetnek az zarándokok, megállnak, megpihennek, akár napot eltöltenek, és még pluszban itt mennek egy kört, tehát hogy azért ebben is van valami plusz funkció, úgyhogy jól ki van ezt találva, és tessék akkor átérezni a szügyelő életérzést, kedves hallgatók, és elmenni, körbenézni, kipróbálni. Most még azért lesz jó idő, szerintem ősszel vár benneteket a természet, úgyhogy irány is megnézni, jó, az a fontos és kötelező házi feladat.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A színházi élmény és a műsorszám támogatója a Salgó-Tarjáni Zente Ferenc Színház. Zenteszínház.hu.
2: Reklám.
1: Reklám.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. CH Klíma.hu.
6: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
5: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záróbevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített alga- és penészgátló megoldás. Keresd a KSK festékmesternél Balassa gyarmaton, a nyugati ipartelepen.
7: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
8: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
7: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
9: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
10: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
12: Nem bújtunk össze.
11: Tényleg?
12: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
11: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
12: És azután sem bújtunk össze.
11: Ha nem, hát nem.
12: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
11: Vagy úgy.
12: Bosszút állni jöttem.
11: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
13: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
14: Reklámot hallottak.
13: 9 óra van.
14: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Györfi Betta.
13: Hírek.
15: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagy parkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgó-Tarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Még récságon kábító

0: kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Bethlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
1: Melegben hideg, hidegben meleg. Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft. Minden, ami klíma.
2: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft. Nyékiautóház.hu.
3: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. Malomautóház.hu.
4: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út- és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.
6: 9:03, jó rádiózást és nagyon szép délelőttet kívánunk mindenkinek. Üdv Salgótarjántól egészen a Megyeri hídig. Kit köszöntsünk? Én a Börzsön lakókat köszöntöm, Sanyikám, meg a Dunakanyarban élőket. Szeretem őket.
7: Mit szólsz hozzá? Gorsos Berény, Drigely Palán, Kipolyvece, Dejtán, na meg a Hontiakat sem hagyhatok.
6: Na akkor te meg a Nyugat-Nógrádiakat. Jó van. Sem. Én dobok nekem egyet még Széchenyieknek is, meg a felvidéknek.
7: Jó van,
6: meg az M2-eseknek is dobunk egyet-kettőt, meg a Dunaiaknak is. Jó van. Kösz mindenkinek, itt vagytok, megyünk tovább, hozzuk a zenéket, hogy egy picit belendüljön most már a meló, és aztán Varga Bíró Tamással meglátjuk, hogy mi lesz.

0: Eltelt egy nap, úgyhogy ismételten beszélünk egymással, mert hogy Varga Nyitva Tamás itt van a stúdióban.
1: Hát, értetlen vagy ember.
0: Én tanár után jó is azt reggelt. Mondom tegnap, hogy nem.
1: Jó, hát jó reggelt akkor is. Hát jó reggelt mindenkinek, akinek hát nem tud más tenni, mint ma reggel is, ugye Oli csak Ádámot hallgatja. Talán én egy kicsit szépítem rajta.
0: Rengeteg plakátot néztem ma.
1: Tényleg?
0: Nem mentem be sehova.
1: Sehova nem mentél.
0: Faludi mondta azt, nem, hogy a reklám az a termék halála vagy sírásúja.
1: Na akkor én kívánom neked, hogy rengeteg hasmenés plakátot nézzél ma is, de ne menjél be sehova. Jó? A tevék 5 méteren belül tökéletes pontossággal köpnek. 5 méteres hatósugar. Az nem kevés.
0: Az nem kevés.
1: Ugye? Mi meg oda megyünk a... Mert a lábák is egyébként, tehát ilyen tevealkatúak, tehát hogy ezek is
0: ködnek.
1: Simán, az mondjuk 2-3 méterre, de akkor is azt oda megyünk közel, hozzájuk. 5 méter.
0: Akármikor. Az milyen sebesség lehet?
1: Hát, és hogy attól függ, hogy mit
0: kiköpi
1: köp?
0: A szemed.
1: Az kiköpi a szemed, érted? Kiköpött szem. Istenem.
0: De miért köpködnek ezek? Azt tudjuk? Majd egyszer megnézzük ezt, jó?
1: Ezt egy... tudjuk. Miért? Nem, hát ezt tudjuk. Hát miért, ez egyfajta védekezés. Ez elijeszt. Ugyanúgy, mint a békán, ahogy felfújódik.
0: Ja,
1: hát,
0: tudom meg, én... hogy a gekko is így kiköp.
1: Ez a... Persze, hogy ez...
0: Elriaszt, hogy persze. Leköp.
1: Leköp. És azért pontos, mert ugye szembe köp. Érted, hogy legalább, hogy meg is ijedjél, meg ne is lássa azt, akkor mész a világba, érted? Ja, hát mint a pufogó vipera, ugye, aki, amelyik a mérgét ugye a szemedbe is képes ugye belelövelni.
0: Igen.
1: A pufogó vipera. Hogy ezért-e, vagy másért? De sajnos tény, hogy a hasmenés évente körülbelül 630 ezer indiai halálát okozza.
0: Nem csodálkozom.
1: Én meg csodálkozom, hogy csak ennyi.
0: Hát igen,
1: nem, tehát, hogy
0: igen, tehát
1: azt láttad azt a videót?
0: Hallott.
1: Öcsém, azt láttad, amikor a ilyen nagy karma volt a nagylábúján. És akkor ilyen...
0: Nem vágta le a körmét?
1: Hát de miért nem vágta le a körmét, ember? Mert ilyen kis cukorkákat, ilyen, az a, tudod, az a kis... Azokat aprított vele, meg tésztát. Sztabból csinált ilyen street foodot. Az emberek megették.
0: Én nem tudom.
1: Én nem mernék enni. Tesó, én inkább vinnék magammal 2 bőröndöt.
0: Hát enni, inni se.
1: Ma azt a My Cream konzervet vinnék magukkal, betárazva.
0: A piros,
1: a klasszikus, azt a,
0: igen.
1: A csodát érdekli, hogyha azt hiszik, hogy fegyverkereskedő vagyok, érted, gránátokat szállítok, vagy valami. Én ott biztos nem ennék.
0: Mondjuk azért jó sokan vannak, nem? Már mennyien vannak? Már többen már? Jó, gyorsabban önnek, mint a Kína? Mert többen vannak már, mint a Kína? Nem az, hogy többen, hanem az, hogy a...
1: Hát közel annyian, még nem.
0: Növekedés.
1: Még nem, de...
0: Hát nem akarok én itt most tényleg se, ezért, de azért van miből fogyni.
1: Igen.
0: Juk.
1: Ja, Istenem. Ez most ez így tudott, hogy...
0: De szerintem, mert bocsánat, azért nem akarok élni, de egyébként meg, amit belegondoltatok, vagy belegondolsz, hogy ez sem lehet véletlen?
1: Tehát, hát hogy persze, hogy nem.
0: Valahogy ugye itt a szocializáció, meg a társadalmi közeg, igen. Meg a higiénés közegből így. Tehát hát ez egy módja annak,
1: naponta,
0: hogy valahogy a természetes csökkenés az mondjuk ilyen legyen, vagy ne legyen egyébként
1: hát figyelj, többenetes, naponta több ezer embert... egy kis csónakba tesznek ki a Gangesre, azt meggyújtják, azt
0: ezért,
1: vagy a Ganges partján égetik el, és ott be a ezéket.
0: Fürcsi után meg minden.
1: És akkor a kesejük, mert ezek nem égnek el, ez baromi sok fa kellene, hogy egy ember elégjen. Miért tudom én ezt? Na mindegy. Szóval, hogy ez, és utána a kis kesejük ott, meg a varjak, meg a mit tudom én,
0: tehát
1: és ott úsznak.
0: Képest...
1: És ott úsznak. Igen.
0: Nem is az Isten ments, hogy bírálni meg, oké, ez egy más kultúrkör.
1: Ez kultúrálatlanság.
0: De nem tudom.
1: Aki ezt nem bírálja.
0: Azt, hogy bocsok van meg, izé van meg.
1: Hát igen. Tehát, igen, mert annyira
0: tehát
1: globális...
0: Tehát nem a szegénység rovására menjen a mocsokság, meg a ganés.
1: Az Air India egy nagy légitársaság. Mondhatni az egyik legnagyobb a világon. Mindenki mindenhol multikulti már. Tehát a csodát érdekelte, amikor Indiából még 20 év vagy 30 év kellett, hogy eljussanak ezére, felső peténybe. De amikor már itt van, kézzelfogható közelségbe, és mindenféle testi nyavaja is terjed,
0: Mondjuk, hát akkor az jogos.
1: Szüntessük már meg ezt a, ezeket a körülményeket. Tehát,
0: nem tudod, a címe egy nagyon jó végeték sorozat volt, ami ezt nem jutott Indiáról. Egy ilyen call centerben játszódott, nem láttad esetleg korábban?
1: Fú, valami rémlik.
0: És akkor tudod, valami amerikai ilyen
1: tudom.
0: Tudták Chicagóból, tudod, és akkor ők frissen tanultak ők be, és mindig ajna. Ők voltak, és nagyon jó
1: persze,
0: volt.
1: Persze,
0: jó.
1: De az nem tudom, hogy mi
0: nem
1: a címe.
0: Nem tudom, mi volt a címe.
1: Majd a Gemini-t megkérdezzük, hogy mi.
0: Azt nagyon szerettem, ez jó volt az a sorozat. Vicces volt.
1: Louis Okanyának nem volt hasmenése, vagy legalábbis nem tudunk. Jaj, láttad azt a futócsajt?
0: Sidney Sweeney?
1: Befutotta, csak közben becsúrantott. A barna maci kijött neki hátul.
0: Hol? Milyen
1: egy versenyen.
0: Ez most volt?
1: Aha.
0: Hát Istenem.
1: Szegényke, de nem állt le.
0: Hát nem
1: is nyerte.
0: Time kellett.
1: Persze.
0: Kész.
1: Ennyi. Most kritizálják, hogy etikus volt, amit tett.
0: Etikus, ember, hát ha kell,
1: ha valaki azt mondja, hogy én, ha beszorok is megnyerem, ez meg megcsinálta.
0: Mi az, hogy etikus volt-e, vagy nem?
1: Hát igen.
0: Ilyen kérdéseket tesznek.
1: Hogy nem?
0: Azt hittem, hogy a Sydney Finish videót.
1: Nem, hogy a többi versenyzőt, hogy zavarta, meg ugye a nézőket, meg mit tömett ember. Hát mi ez az ókori gladiátor játékokhoz képest érte, de ahol nem repültek a fejek, meg a végtagok, az már nem is volt jó buli.
0: Ez így van.
1: Na, de Louis Okanya, ő kerékpáros volt, méghozzá spanyol profi kerékpáros. Nagy riválisa a belga Eddy Merckx-nek. Merckx-nek. A kutyáját, Okanya, Merckx-nek nevezte el. Uh-huh. Ezt azért tette, hogy parancsolhasson Merckx-nek, és hát akkor szoríthassa sarokba, amikor akarja. Mert hát az igazi Merckx ellen ezt soha nem tudta megtenni. Ekkora barbárság, nem?
0: Uh-huh.
1: Ugye?
0: Az.
1: Tehát a exedről nevezed el a kutyádat. És mondod neki, hogy ülj le, te kutya! Maradjál, te kutya! Nem kapsz enni, te kutya! Fú, ez nem szép dolog.
0: Hát ez ilyen csúcsál.
1: Ez nem szép dolog.
0: Elcsúcsál.
1: Ez csúnya dolog. Ez csúnya dolog.
0: Igen. Na jó.
1: Legalább olyan csúnya, mint amit 1530-ban a Medici 7. Kelemen pápa tett.
0: Igen, a Medici meg a pápa együtt.
1: Nem igen. Szereti, hát igen.
0: Igen, igen, igen, egy kicsit egyébként áthallásos, de mindegy. Igen.
1: Furi, na mindegy. Igen. Hát a Mediciek ellen egy kérész életű firenzei köztársaság ellenében oda pártolt Michelangelo. Uh-huh. Köztársaság partinettek, nem szerette a Mediciéket, és ezért a Mediciék halálra ítélték, hát egész közvetlenül a 7. Kelemen pápa, és a Michelangelo miatt bujkálni kényszerült, de hát aztán nem sokáig, csak 2 hónapig, mert utána a pápa visszavonta. Az a helyzet, hogy Michelangelo körülbelül 2-3 hónapon át bujkán, egy apró ablakos föld alatti kamrában, ami közvetlenül a firenzei San Lorenzo Bazilika Medici kápolnája alatt feküdt. Tehát a Mediciek saját kápolnája alatt bujkált, a Mediciek által halálra ítélt Michelangelo. Közben, hogy az elszigeteltség és hát ugye halálfélelem miatti feszültségét oldja, szénnel és krétával rajzolta tele a kis szobának a falait, és korábbi is tervezett műveinek, például a Dávid szobor vagy a Sixtus kápolna alakjainak vázlataival közben tudtán kívül, de a Mediciéknek alkotott, miközben a Mediciék kápolnája alatt bujkált, mert a Mediciék halálra ítélték.
0: Szép is ez.
1: Titkos szobát egyébként a falai lévő vázlatokkal 1975-ben fedezték fel, teljesen véletlenül egy szekrény alatti csapóajtó mögött, és 2023 óta a nagy közönség számára is korlátozottan ugyan, de látogatható.
0: Ez a Michelangelo-féle barlangra.
1: Ez a Michelangelo-féle, ez a Michelangelo kód. Ugye? Tehát, hogy csak Dan Brown valahogy erről nem igazán értesült időben, vagy nem tudom, nem olvassa a firenzei lapokat, hogy ez milyen, hogy a család halálra ítél, de a család kápolnája alatt bujkálva megtervezed a család által majd a későbbiekben szponzorázott hát életed főművét. Igen. Tulajdonképpen életet főművét. Nagyon-nagyon szeretném látni. Nem tudom, hogy sikerül-e életembe, vagy egyáltalán kell-e az nekem, hogy a Sixtus kápolnába eljussak, mert ahogy én magamat ismerem, nyilván Lillával mennék, de ahogy magamat ismerem, magamat is és Lillát is felidegesítene, hogy miért vannak itt ennyien, hagyjanak már, hagyj nézzem már, minden, és akkor ez Lilla meg így rám nézne, elröhögné magát, és ez vagy te.
0: Ez vagy te.
1: Dióhéjban.
0: Na holnap akkor megint jössz.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Györfi Betta.
5: Hírek.
4: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Még Récságon kábítószer kereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vasvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
5: Időjárás.
4: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
3: Közlekedés.
4: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
7: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Végeztünk már a Korvai Sanyi. Mit szólsz hozzá? Ennyi volt a keddünk, a 2610. adás. Tyuhu!
2: Ó, kemény, kerek szám.
1: Vazaz. Na, jó van.
2: Gyorsan elment az elmúlt 4 óra, úgyhogy köszönjük is a figyelmet. Jönnek a hírek, aztán Rédei Reni. Én zárásként mondok egy üzenetet. Ne feledd, a játékban és az életben is nagy ugrás.

0: sikerhez lépni kell, merj nagyot lépni és változtatni.
1: Jó van. Sanyikám, hát akkor legyen így nagy taps neked is, meg mindenkinek. Köszönjük szépen a mai napot, reggel találkozunk. Sziasztok!
2: Mokolán, sziasztok!
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
3: Reklám.
4: A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palóc ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
5: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rugóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
6: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
4: Itt a Megafon.
8: Megafon. A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
8: Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselőtársának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költségei és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat. Így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményét.

0: ez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek. Az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A Háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzó pártja, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU a Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választáson. Az egyik tartományban a szélső jobboldalinak tartott AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár válságbeszéde szerint az eredmény katasztrofális, de maradni akar pozíciójában, hogy folytassa a reformokat.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul a kirakat velem Rédei Renivel. Kellemes napot kívánok mindenkinek. Indítjuk a napot egy jó kis dallal. Egy igazán különleges hangulatú nótával kezdünk. A norvég énekes dalszerző Berő felvételével kezdünk. A The Tree of It All címet viseli. Berő az északi pop szintér egyik izgalmas fiatal előadója, akinek zenéjében az érzékeny személyes dalszövegek és a modern pop hangzás találkozik. Ez a dal is azt a kisé melankólikus, mégis felemelő atmoszférát hozza, amely miatt érdemes odafigyelni rá. Érkezik tehát Berő és a The Thrill of It All itt a Megafonban.

Receptrovat a kirakatban, benne pedig egy hamis pizza csupa zöldségekkel. A hamis pizza épp úgy tepsiben sül, mint az eredeti társa, de az alapját élesztős tészta helyett zöldség adja. Nézzük, hogy hogyan kell elkészíteni. Hozzávalók: 20 deka liszt, 3 tojás, 2,5 deci tej, 2 gereszt fokhagyma, 2 cukkini, 1 kaliforniai paprika, 1 sárgarépa, 1 lila hagyma, 1 teáskanál bazsalikom, só, bors és olívaolaj. A cukkinit hosszában reszeljük le, még jobb, hogyha zöldségspirálozót használunk hozzá, így szép hosszú szálakat fogunk kapni. Sózzuk be, hagyjuk állni negyed órát, utána csavarjuk ki belőle a nedvességet. Amíg a cukkini pihen, a sárgarépát tisztítsuk meg, és hasonló módon vágjuk vékony csíkokra. Egy serpenyőben kevés olajon kezdjük el puhára párolni. A lilahagymát szeleteljük fel, és adjuk a répához. Szórjuk meg sóval, borssal, süssük össze 5 perc alatt, adjuk hozzá az úzott fokhagymát és a csíkokra vágott kaliforniai paprikát is. Fedjük le, így pároljuk kislángon további negyed órát, majd keverjük össze az időközben kinyomkodott cukkinivel. Egy kisebb tálban kézi habverő segítségével vegyítsük el a tojást és a tejet, sózzuk meg, majd adagoljuk hozzá több részletben a lisztet. Ezek után forgassuk össze a zöldséges keverékkel, és egyengessük el sütőpapírral kibélelt tepsiben. A tetejét szórjuk meg gazdagon reszelt sajttal és bazsalikommal. Toljuk 180 fokos sütőbe 35 percre, és már kész is a nagyon finom zöldséges hamis pizzánk.

érkezzen egy nagyszerű megasláger a mai ünnepelteknek. Boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik szeptember 22-én születtek, illetve nagyon boldog névnapot kívánok a Móricoknak, az Ottoknak, illetve a Tamásoknak. Latin eredetű név a Mórica, Mauritius névből származik, Mór szerecsen. Az Otto a német Otto névből származik, jelentése birtok vagyon, a Tamás pedig héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, csodálatos férfit jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Nem sokára ebédidő, menüajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Lesz Enye Hubert panzió. A mai ajánlat karfiolleves, tyúkhúsleves, csirkepörkölt nokedlivel és uborkával, szerb sertésgulyás, rizssel, burgonyatócsnival, salátával, epres gombóc, mákos vagy zsemlemorzsás szórással, grillezett camembert sajt, sztékburgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balas a gyarmat, Schweik vendéglő a mai ebéd, tavaszi zöldségleves, csontleves, burgonya főzelék fasírtal, cigánypecsenye kakastaréjjal, petrezselymes burgonyával és almapaprikával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Hé, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog. Nagyobb, finomabb, jobb. Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád. Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós. Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL hotdog extra sajttal és békönnel. Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe. OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a családalapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
5: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
8: Szép volt, Pajti.
4: Szeptemberben.
7: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
4: Egyes kötelékek.
8: Odin, csak engem néz.
4: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
7: A legjobb kutya, aki valaha élt a Földön. Az a viszlek.
4: A vadon szíve. A mozikban.
2: Reklámot hallottak.
9: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
11: Hírek.
10: Széles körű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. A KDNP társasház felújítási alap létrehozását javasolja költségvetési forrásból. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a reklámtörvény módosításával a Tisza párt komoly bevételi forrástól fosztotta meg a társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket. Ezért azt kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre társasház felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakóközösség pályázhatna. Az alap legalább 5 milliárd forintot tartalmazna éves szinten. Latorcai Csaba szerint ezzel valódi segítséget nyújtanának a társasházaknak. Hozzátette, a Tisza nyáron elvett, a KDNP adni akar, hogy a városok, falvak épüljenek és szépüljenek. 10 év alatt csaknem 2/5 évvel csökkent a bűncselekmények száma Szlovákiában, írja a boom.sk híroldal. Tavaly azonban megtorpant a visszaesés, az ország pedig két részre szakadt, 4 kerületben nőtt, 4-ben csökkent a bűnözés. Egy kerület pedig egyre inkább eltávolodik az országos trendtől. Kassán a 10 éves összevetésben a legkedvezőtlenebb a helyzet, miközben Szlovákiában 38,8%-kal csökkent a törvényellenes tettek száma, a pozsonyi kerületben pedig 47,2%-kal, a kassai kerületben mindössze 30,7%-kal, vagyis az országos csökkenés kevésbé érintette az ország keleti részét. Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon, számolt be az esetről a 24.hu. A verekedésben végül mások is részt vettek. Helyi lapértesülések szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele

0: lévő 21 éves nő szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Indul az újabb óra, ez a kirakat, Rédei Reni a mikrofonnál. Most egy igazi modern dance pop felvétellel kezdünk. Offenbach és Justin Jesso Over You. A francia DJ producer duo Offenbach energikus, elektronikus hangzásához ezúttal Justin Jesso karakteresének hangja társult. A dal a tovább lépés, egy lezárult kapcsolat és az igen már túl vagyok rajtad érzését hozza. Természetesen egy jó adag táncolható energiával. Érkezzen tehát a Megafon Offenbach és Justin Jesso közös felvétele, ez nem más, mint az Over You.

Az élet boldog perceiért érdemes élnie a kosnak, jön a horoszkóp rovata kirakatban. Ma ezekből a boldog vagy legalábbis kellemes percekből a szokásosnál is több juthat, kedves kos. Különösen a baráti társaságát élvezheti most mód felett. A beszélgetés egyszerre szárnyaló és mélyen szántó. Kedves Bika, tegye félre garasoskodó természetét, ma végre megengedhet magának egy kis luxust. Ne főzőcskézzen, menjen étterembe a kedvesével vagy a családjával. Ami pedig az ikreket illeti, ne habozzon elfogadni egy meghívást, bárki is hívja meg, még ha jelentéktelennek is tartja az illetőt, valamit kaphat tőle. Kedves rák, nagy szüksége lenne egy testi-lelki felfrissülésre. Ennek egyik módja lehet, hogy végre sportolni kezd, és nem azzal kezdi a napját, hogy bekapcsolja a számítógépet. Ami az oroszlánt illeti, ma csalódhat valakiben, amennyiben az illető nem adja meg a tartozását, esetleg éppen fordítva, valaki kölcsönt kérne öntől, és ön megtakadja tőle a segítséget. Ha így tesz, bizonyára oka is van rá. Kedves szűz, boldog, gondtalan napra számíthat, eddig úgyis úgy érezte, hogy folyton valami kötelezettsége van. Most végre lazíthat, olvashat és zenélhet. Hamarosan folytatjuk, előtte zene.

A megaslágerek között jön a horoszkóp rovat folytatása, nézzük, mit jósolnak a csillagok a mérlegnek. A mai napon a szokásosnál erősebb kisugárzással, személyes varázssal ruházzák fel önt a csillagok, jól teszi, ha használja ezt az erőt, és többet forgolódik társaságban, kellemes emberek között. Nézzük a Skorpiót. Az uralkodó bolygója az ügyes és szapora Merkurral áll együtt, most a kreativitása kerülhet előtérbe, de az sem kizárt, hogy valami szerelemféle ébredezik önben. Kedves nyilas, legyen óvatos azokkal az ismerőseivel, akik az utóbbi időben nagyon megváltoztak. Lehetséges, hogy új nagy tervekkel állnak elő, és a támogatását is kérik. Nem kell mindent megtagadnia, de nézzen utána, nem csak a kétségbeesés beszéle belőlük. Ami a bakot illeti, át kellene értékelni a pénzügyeit. Maga is beláthatja, hogy ahogyan eddig kezelte a pénzt, azt már nem folytathatja tovább. A nehézségei vannak csak azért, hogy tanuljon belőle. Kedves vízöntő, egy ismerősével való kapcsolata kezd már románccá alakulni. Ha ön szabad, akkor ez jó hír, ha nem, akkor meggondolatlanság. De ha az illető nem szabad, akkor még annál is rosszabb. Valamibe belekényszerítheti, amit aztán ő maga bánhat meg. Végül pedig a halak újdonsült ismerettségeket köthet a mai napon. Legyen szemfüles, és hogyha jó lehetőségeket akar, akkor érdemes társaságba menni. Ez volt a napi horoszkóp rovat. Tartsanak velem a továbbiakban, és jön egy nagyszerű megasláger.

0: turisták döntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

Nem sokára ebédidő, menüajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Lesz Enye Hubert panzió. A mai ajánlat karfiolleves, tyúkhúsleves, csirkepörkölt nokedlivel és uborkával, szerb sertésgulyás, rizssel, burgonyatócsnival, salátával, epres gombóc, mákos vagy zsemlemorzsás szórással, grillezett camembert sajt, sztékburgonyával, áfonyalekvárral, rántott sertéskaraj, sült burgonyával és salátával. Balas a gyarmat, Schweik vendéglő a mai ebéd, tavaszi zöldségleves, csontleves, burgonya főzelék fasírtal, cigánypecsenye kakastaréjjal, petrezselymes burgonyával és alma paprikával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: Minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: I'd rather be. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. A Gála Autóház Gödöllői MG szalonja új helyre költözött. Új hely, ugyanaz a minőség, még több MG élmény. A Rét utca 18 szám alatt elkészült új bemutató termünkben mostantól az MG szalon és a szerviz is egy helyen vár. Fedezd fel a jövő autóit egy modern környezetben. MG Gál. Gödöllő. Rét utca 18. Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamin tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Még Récságon kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása.

0: kiállítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántó versenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat, így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság 6. fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítés tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
4: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztos, unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozzá Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, Mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.
5: Nah,

Érkezzen egy nagyszerű megasláger a mai ünnepelteknek. Boldog születésnapot kívánok mindazoknak, akik szeptember 22-én születtek, illetve nagyon boldog névnapot kívánok a Móricoknak, az Ottoknak, illetve a Tamásoknak. Latin eredetű név a Móric, a Mauritius névből származik, Mór szerecsen. Az Otto a német Otto névből származik, jelentése birtok vagyon, a Tamás pedig héber eredetű bibliai név, a Teomó névből származik, csodálatos férfit jelent. Kedves ünnepeltek, szóljon most önöknek a következő megasláger.

Hamarosan pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei a Megafonban. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Jön a filmajánló rovat, benne pedig a Csodák útján című film. Lili, Elin és Dolly három generáció, akiket a barátság összeköt. A barátnőknek egyetlen álmuk van, hogy megízleljék a szabadság ízét. A munkásosztálybeli nők soha nem hagyták el az otthonukat Dublin külvárosából. A helyi pap jó indulata közreműködésével elmenekülnek mindennapi küzdelmeik elől, amikor megnyerik életük főbiát, egy egyházi tehetségkutató versenyt, amely egy szent helyre, a franciaországi Lourdes városába viszi őket, amely a csodákról és a gyógyításokról híres. Kathy Bates és Maggie Smith főszereplésével érdemes megnézni a Csodák útján című filmet.

0: a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
1: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
0: Ne drámázzon! Váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont Ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu.
3: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
6: Nem bújtunk össze.
5: Tényleg?
6: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
5: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
6: És azután sem bújtunk össze.
5: Ha nem, hát nem.
6: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
5: Vagy úgy.
6: Bosszút állni jöttem.
5: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
7: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
8: Reklámot hallottak.
7: 13 óra van.
8: Itt a Megafon.
7: A mikrofonnál Györfi Betta.
9: Hírek.
7: Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság hatodik fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal. A KDNP társasház felújítási alap létrehozását javasolja a költségvetési forrásból. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a reklámtörvény módosításával a Tiszapárt komoly bevételi forrástól fosztotta meg a társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket. Ezért azt kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre társasház felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakóközösség pályázhatna. Az alap legalább 5 milliárd forintot tartalmazna éves szinten. Latorcai Csaba szerint ezzel valódi segítséget nyújtanának a társasházaknak. Hozzátette, a Tisza nyáron elvett, a KDNP adni akar, hogy a városok, falvak épüljenek és szépüljenek. Kína eddig 14 növény több mint 20 fajtáját termesztette sikeresen a világűrben, ezzel megalapozva a növénytermesztés későbbi, nagyobb léptékű alkalmazását az űrállomáson. A Föld felett jelenleg kétféle módszerrel termesztenek növényeket, az egyik hagyományos termesztő közeget használ, a másiknál pedig talaj nélkül tápanyagban gazdag permettel nevelik őket. A búza már egy teljes növekedési ciklust végigjárt a világűrben, az így betakarított magokból termesztett következő növényállomány pedig már közel áll az újabb betakarításhoz. Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon, számolt be az esetről a 24.hu. A verekedésben végül mások is részt vettek. Helyi lapértesülések szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nő szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt.

0: volt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyot szól.
4: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Indul az újabb óra, Rédei Reni a mikrofonnál. Jöjjön egy igazi 90-es évekbeli klasszikus, amelyet néhány másodperc után szinte mindenki felismer. Ez nem más, mint Natalie Imbruglia-tól a Torn. A dal 1997-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Érdekesség, hogy nem Natalie írta, és nem is ő volt az első előadója. A dalt eredetileg az amerikai rockzenekar, az Edna Swep írta és rögzítette, Imbruglia feldolgozása azonban minden korábbinál nagyobb ismertséget hozott a dalnak. Szóval jöjjön a 90-es évek egyik meghatározó slágere, a Torn, itt a Megafonban.

Gála és Dali, az Elválaszthatatlanok könyvajánló rovattal folytatjuk tovább a kirakatot. A tehetős francia Éluárd házaspár Katalónia tengerpartjára utazik, mert a költő férj alkotói válságba került a párizsi nagyvilági élet kényelme miatt. Egy kis halászfaluban megismerkednek egy Salvador nevű fiatal művésszel, akinek hamarosan kiállítása nyílik Párizsban. Az unatkozó és elhanyagolt feleség Gála a művészetek értő rajongója, így a férfiban azonnal felismeri azt a rendkívüli brilliáns és extravagáns elmét, akire hatalmas festői karrier vár. Az egyediséget, az ős tehetséget saját férjében nem találó asszony a nála fiatalabb Dali hatása alá kerül. Elhagy érte mindent és mindenkit. Felszámolja kényelmes párizsi életét, hátat fordít a barátainak, sőt még a kislányának is. Vállalja a nélkülözést, miközben támogatja a szerelmét az alkotói őrület valamennyi fázisában, és alámerül vele a kényszerképzetek, a pszichés gyötrelmek pusztító, ugyanakkor zseniális műveket teremtő poklába. Aki szereti Salvador Dalit, annak érdemes beszerezni Sylvia Frank könyvét, Gála és Dali, az Elválaszthatatlanok.

minden idők legnagyobb slágerei között Madács mozival megyünk tovább. Mit érdemes ma Balassagyarmaton megnézni? Csajos hétvége 6 órától, Verdák 20. évforduló 3/4-től, Már Szüpilámi 2 órától, Préri Farkas visszavág egy animációs film 3/3-tól, 4:30-től és este 8-tól, Pókember vadonatúj nap 3:30-től, 4-kor vetítik az El Camino-t, 6:30-kor pedig az Átkozott boszorkák második részét, 6 órától Akik igazán számítanak, 4:30-től Torrente 6, az Elnöki ügy, este 8-kor lesz még 3 film, a 10 éjszakás kaland, a Kaptár és a Balszerencse akcióban. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a mozifilmekhez!

0: Érkeznek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók, utána pedig a hírek után pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ne menjenek messzire, ez a Kirakat, a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választanak,

0: Gyarmaton, a Madás moziban.
1: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba. Szép volt, Pajti.
3: Szeptemberben.
2: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
3: Egyes kötelékek.
2: Putin, csak engem néz.
3: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
2: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Hazaviszlek.
3: A vadon szíve. A mozikban.
4: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Széles körű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. A KDNP társasház felújítási alap létrehozását javasolja költségvetési forrásból. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a reklámtörvény módosításával a Tisza párt komoly bevételi forrástól fosztotta meg a társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket. Ezért azt kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre társasház felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakóközösség pályázhatna. Az alap legalább 5 milliárd forintot tartalmazna éves szinten. Latorcai Csaba szerint ezzel valódi segítséget nyújtanának a társasházaknak. Hozzátette, a Tisza nyáron elvett, a KDNP adni akar, hogy a városok, falvak épüljenek és szépüljenek. 10 év alatt csaknem 2/5-ével csökkent a bűncselekmények száma Szlovákiában, írja a boom.sk híroldal. Tavaly azonban megtorpant a visszaesés, az ország pedig két részre szakadt, 4 kerületben nőtt, 4-ben csökkent a bűnözés. Egy kerület pedig egyre inkább eltávolodik az országos trendtől. Kassán a 10 éves összevetésben a legkedvezőtlenebb a helyzet, miközben Szlovákiában 38,8%-kal csökkent a törvényellenes tettek száma, a pozsonyi kerületben pedig 47,2%-kal, a kassai kerületben mindössze 30,7%-kal, vagyis az országos csökkenés kevésbé érintette az ország keleti részét. Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon, számolt be az esetről a 24.hu. A verekedésben végül mások is részt vettek. Helyi lapértesülések szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nő szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát.
6: Időjárás.
5: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
7: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. malomautóház.hu.
6: Közlekedés.
5: Sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
6: Megafon.
3: Nagyot szól.
8: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban, ez a kirakat program ajánlóval folytatjuk. Szeptember 23-án, szerdán este 7 órától Kis Ádám érkezik Széchenybe. A Duma Színház egyik ismert humoristája, ezúttal a Mit nem mondok című önálló estjével lép színpadra a Széchenyi Művelődési Központban. És hogy mire lehet számítani? Egy biztonságban.

fájdalmas unalomra semmiképpen. Kis Ádám sajátos, közvetlen és sokszor meghökkentő humorával hozza el Széchenybe önálló műsorát, ahol a hétköznapokból merített történetek, poénok és váratlan fordulatok garantálják a jó hangulatot. Szeptember 23. Szerda, este 7 óra. Kis Ádám, mit nem mondok? Széchenyi Művelődési Központ.

Életmód rovat a kirakatban, a levegő fontosságáról fogunk ma beszélni. Tanulmányok igazolják, hogy a friss levegő pozitívan hat az elmére, és még az éberséget is fokozza. Amikor kimegyünk a friss levegőre, vegyünk jó mély lélegzeteket, hiszen ez üdítőleg hat a testre, a lélekre, valamint az agy működésére és az egészségére, hiszen ilyenkor több oxigén jut a szervezetbe. Amennyiben tehetjük, sétáljunk sokat a természetben, mivel ez nem csak a mentális jólétnek, hanem a kognitív funkcióknak is jót tesz. A friss levegő az immunrendszer erősítésében is aktívan részt vesz. Minél több időt tartózkodunk odakint, annál jobb légzési funkcióval rendelkezünk, és annál erősebb és egészségesebb lesz az immunrendszerünk. Az immunrendszer serkentése azt is jelenti, hogy kisebb esélye lesz a fertőzések és a betegségek kialakulásának. Ha megerősödik az immunrendszer, akkor a tüdőnk is egészségesebb lesz. Hamarosan folytatjuk az életmód rovatot, de előtte

idők legnagyobb slágerei hamarosan pörögnek tovább a Megafonban, ez a kirakat életmód rovattal folytatjuk. A friss levegő csökkenti a stressz hormonok szintjét a szervezetben, ami fokozza a hangulatot, és ezzel jelentősen csökkennek a depresszió és a szorongás kellemetlen tünetei. Ha magasabb a kortizol szint a szervezetünkben, akkor a mentális betegségeknek is sokkal nagyobb lesz az esélyük. A természetben töltött idő segít az endorfin hormonok felszabadításában, amelyek boldogságérzetet biztosítanak. A friss levegő az alvásra is nagyon pozitívan hat, hiszen segít ellazulni és fokozza a hangulatot, oxigénnel táplálja az agyat, csökkentve a magas stressz szintet, és ezzel sokkal nyugodtabbak leszünk. A friss levegő csökkenti továbbá a kimerültséget, és még a teljesítményre is pozitív hatást gyakorol. A szerotonin felszabadulását befolyásolja a vérben lévő oxigén mennyisége. A szerotonin elősegíti a boldogság és jól létérzését. Minél többször jutunk friss levegőhöz, annál több szerotonin szabadul fel a testünkben, így annál elégedett.

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
4: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe!

0: képzéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: Melegben hideg, hidegben meleg.
2: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
1: Minden, ami klíma.
3: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
1: A közlekedési információk támogatója a Renault és a Dacia hivatalos márka kereskedése a Balassagyarmati Nyéki Autóház Kft.
2: Nyékiautóház.hu.
1: Közlekedés.
0: Sebességméréssel találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
2: Nagyot szól.
5: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Nagyon szép délutánt mindenkinek, jó munkát, Rédei Reni a mikrofonnál. Jöjjön most egy igazi diszkó pop klasszikus a 90-es évek végéről. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, az a dal, amely 1999-ben meghatározta a J-Lo zenei karrierjének kezdetét, és amelynek lüktető hangzását ma is pillanatok alatt felismerjük. Jennifer Lopez egyébként 2026-ban sem lassított, új zenékkel jelentkezett, és a Las Vegas-i koncert sorozata is nagy figyelmet kapott. A The J-Lo Show Live in Las Vegas című koncertfilm november 26-án kerül képernyőre, és a műsorban természetesen a Waiting for Tonight is helyet kapott. Most pedig utazzunk vissza J-Lo-val 1999-be. Ez a Megafon, a műsor, amiben minden benne van.

Napi nagyvilág rovatunkban ma George Clooney kedvenc olasz taváról lesz szó, ez nem más, mint a Komoító. A gleccserek által alakított Y-alakzatú Komoító Olaszország harmadik legnagyobb tava, a Gardató és a Lago Maggiore után. A környék a hótakaróval borított hegyeivel, a partmenti pálmafákkal, csodás szubtrópusi jellegű növényzettel és a fényűző mediterrán villáival egy igazán szürreális mesebeli hangulatot áraszt. A tóban úszni nem igazán ajánlott, egyrészt mert Európa egyik legmélyebb tava, másrészt mert a vize nem annyira tiszta, de ez senkit ne riasszon el a felkeresésétől, hiszen a fürdésen kívül számtalan program lehetőség várja az ide látogatókat. Como, a tó névadója és fővárosa, nem csak egy fontos közlekedési csomópont, hanem római kori templomok, gótikus katedrális és a neoklasszikus stílusban épült Villa Olmo helyszíne is. A pazar kilátásért szálljunk fel a Brunatéba közlekedő siklóra is. Tremezzo legfőbb látnivalója pedig a Villa Carlotta, a lélegzett elállító botanikus kertjével. Hamarosan folytatjuk Menágyóval, de előtte zene.

hírakat a műsor, amivel minden benne van, folytatjuk tovább a nagyvilág rovatot a Komoly-tóval. Menadzsó következik a sorban. Menadzsó a hátizsákos utazók kedvence, hiszen turisztikailag nem olyan felkapott, mint például Bellagio vagy Varenna, viszont a természeti szépségekben itt sem kell majd csalódnunk. Érdemes ide ellátogatni, és hogyha bírjuk az iramot, akkor fel lehet mászni 1700 vagy 2100 méter magasra is. Kolikóból gyönyörű panorámában lehet részünk a tó túloldalán fekvő hegyekre, és kipróbálhatjuk jó idő esetén a windsurfinget is. Ami pedig Varennát illeti, Varenna a Komoly-tó egyik legszebb települése. Érdemes egy nagyot sétálni a part mentén, és megnézni a gyönyörű szép Villa Monastero kertjét, és nagyszerű kilátás is van, hogyha felmegyünk a Castello di Vezióba. Ami pedig Bellagiót illeti, Bellagio a Komoly-tó legnépszerűbb városa, amit a gyönyörű fekvésének és panorámájának köszönhet. A település épületei közül a Villa Cervellonit emelném ki. Ez volt a Komoly-tó, érdemes egyszer ide is elutazni.

0: Mára bezárom a kirakat ablakait, köszönöm, hogy velem tartottak, remélem, hogy jól érezték magukat, holnap ismét várom önöket a szokott helyen, a szokott időben, Ádámék után, 10 órától kirakat. Minden hétköznap velem Rédei Renivel, csodálatosan szép délután kívánok a továbbiakban, és csodaszép estét!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
4: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágy fény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
2: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
4: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
7: Nem bújtunk össze.
6: Tényleg.
7: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelkünk.
6: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
7: És azután sem bújtunk össze.
6: Ha nem, hát nem.
7: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
6: Vagy úgy.
7: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
8: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
9: Reklámot hallottak.
8: 16 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
10: Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának

0: kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat. Így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Széleskörű kampányt indít a háttértársaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Súlyos veresége szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzó pártja, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU a Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választáson. Az egyik tartományban a szélső jobboldalinak tartott AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár válságbeszéde szerint az eredmény katasztrofális, de maradni akar pozíciójában, hogy folytassa a reformokat.
1: Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő várható elszórtan esővel és a tegnapihoz hasonló élénk helyenként erős viharos széllel. A maximumok 19 Celsius fok körül alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
3: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
3: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
4: Mega jó hangulatban.
5: Megafon. Nagyot szól.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamin tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Még Récságon kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vasvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
0: Közlekedés.
1: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan.
0: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos hátítolatú kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more. MG Gál Gödöllő. MG Gál.hu.

0: Χολούντ. Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
1: Tessék, CH Klíma.
2: CH Klíma.
1: Igen, CH Klíma.
2: CH Klíma.
3: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
4: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
2: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
3: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
2: Horizontablak.hu. Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
5: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
6: Hé, hey, Balassagyarmat! Megérkezett az OMV legújabb kedvence, a Big Dog! Nagyobb, finomabb, jobb! Kívül ropogós, belül szaftos, és 4 ütős ízben vár rád! Dupla szószos, paprikás grillkolbászos, sült hagymás vagy cheddar jalapenyós! Ha pedig a klasszikusra vágysz, ott az XL Hot Dog extra sajttal és baconnel! Ne csak tankolj, harapj bele az élménybe! OMV töltőállomás Balassagyarmaton, a kórház mellett!
7: Építkezés, otthonfelújítás, a Héra hőszigetelő rendszered záró bevonataként vagy díszítő vakolatként válaszd a Héra Drive-It Siloxan vízlepergető vékony vakolatot. Kiváló minőségű, időjárásálló, cellulosszálakkal megerősített, alga és penészgátló megoldás. Keresd a K&K festékmesternél, Balassagyarmaton, a nyugati ipartelepen.
8: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
9: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Jó néhány napja lezuhantam a repülőmmel a vadonba.
11: Szép volt, Pajti.
12: Szeptemberben.
13: Muszáj a nehezebb utat választanunk.
12: Egyes kötelékek.
14: Putin, csak engem néz.
12: Sosem szakadnak szét. Brad Pitt.
15: A legjobb kutya, aki valaha élt a földön. Az a viszlek.
12: A vadon szíve. A mozikban.
16: Reklámot hallottak.
2: 17 óra van.
16: Itt a Megafon. Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves Váci nő ismerősét. A férfinál és az autó

0: eljárás. Míg Rétságon kábítószerkereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vas vármegyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna.
1: Közlekedés.
0: Sebességmérésre találkozhatnak a sofőrök a 21-es főúton Bátony Terenye belterületén, valamint Vácrátóton a Szabadság úton is. Ne hajtsanak gyorsan!
1: És most egy újabb mega jó zenei óra megaslágerekkel.
2: Mega jó hangulatban. Megafon. Nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnali kezdéssel a Váci Speciáróra zálog ékszerüzletbe ékszerbecsűs végzettséggel rendelkező eladót keresünk. Ha jól kommunikálsz, pozitív a hozzáállásod, tudsz és szeretsz is vásárlókkal foglalkozni, akkor rád van szükségünk. Fényképes önéletrajzokat a speckotime@gmail.com e-mail címre várjuk. Váci Speciáróra, zálog ékszerüzlet.
3: Miért költene több százezret légkondira, ha van egy olcsóbb megoldás? Ismerje meg a Rábalux Dalfon ventilátoros mennyezeti lámpáit a balassagyarmati építkezőkboltjában. Lágyfény, kellemes légáramlat és modern dizájn egyetlen elegáns megoldásban. Mielőtt klímát választana, nézzen be hozzánk! Építkezőkboltja, balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezőkboltja. Ha minőségi és olcsó kell. Kövesse végig Kis Ádám fejlődés történetét, az iskola évektől a család alapításig, Szerencstől Horvátországon át, Mexikón keresztül, vissza a magyar valóságba. Kis Ádám, mit nem mondok?
4: Szeptember 23-án este 7 órakor Széchenyben.
3: Jegyek kaphatók a dumaszínház.hu.
0: Reklámot hallottak.
5: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
5: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én, a mikrofonnál Györfi Betta.
6: Hírek.
5: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves rétsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A rétsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagy parkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamint tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a rétsági esetet

0: szerte számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádocki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költségei és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat, így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság 6. fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Szendehelyen a temetőnél. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: A Megafon hallgatói döntöttek. Újra itt vannak az igazán nagy megaslágerek.
1: A 80-as évek megaslágerei.
2: A 80-as évek megaslágerei.

80-as. A 90-es évek

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free rukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
3: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
4: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
5: 16 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Néha. Arra sem emlékszem, hogy összebújtunk volna.
7: Nem bújtunk össze.
6: Tényleg?
7: Megosztottuk egymással a legféltettebb titkainkat, és teljesen egymásba fonódott a lelk.
6: A lelkünk abban még nincs semmi rossz.
7: És azután sem bújtunk össze.
6: Ha nem, hát nem.
7: Hanem rám vetetted magad, mint egy vadállat, és őrült vágtába forrott össze a testünk.
6: Vagy úgy.
7: Bosszút állni jöttem.
6: Tudod, hogy milyen régóta várok erre?
8: Félrelépni szabad. Szeptember 24-től a mozikban.
0: Reklámot hallottak.
8: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Györfi Betta.
8: Hírek.
9: Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődésért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A közalapítvány tervei között szerepel a dunaparti Tost Wigner villa felújítása is, ahol a jövőben a civil szervezetek és a helyi lakosság számára nyitott közösségi és kulturális terek jönnének létre. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság hatodik fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal. A KDNP társasház felújítási alap létrehozását javasolja költségvetési forrásból. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a reklámtörvény módosításával a Tiszapárt komoly bevételi forrástól fosztotta meg a társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket. Ezért azt kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre társasház felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakó

0: szemben, a másiknál pedig talaj nélkül tápanyagban gazdag permettel nevelik őket. A búza már egy teljes növekedési ciklust végigjárt a világűrben, az így betakarított magokból termesztett következő növényállomány pedig már közel áll az újabb betakarításhoz. Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon, számolt be az esetről a 24.hu. A verekedésben végül mások is részt vettek. Helyi lapértesülések szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nő szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi összeesett. A beszámolók szerint már a mentők kiérkezése előtt megkezdték az újraélesztését, végül a kórházban hunyt el. Az áldozat állítólag épp másokra várt egy lefoglalt napágynál, amikor a konfliktus kirobbant. Azt egyelőre vizsgálják, hogy pontosan mi okozta a férfi halálát. Nemrég lencse végre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Szendehelyen a temetőnél. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
2: mega jó hangulatban.
3: Megafon, nagyot szól.

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.
1: Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költsége és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Nemzetközi mezőnyben mérettette meg magát az Észtországban megrendezett ifjúsági szántóversenyen a Széchenyi Liptai Béla mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum, valamint a Váci mezőgazdasági technikum egy-egy tanulója. Az ipoinfo.com beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu a verseny előtt sorsolással kapták meg a traktorokat és a parcellákat. Így a fiataloknak nem csak egymással, hanem az ismeretlen gépekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul.

0: épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Súlyos vereséget szenvedett Friedrich Merz kancellár kormányzó pártja, a Német Kereszténydemokrata Unió, vagyis a CDU a Mecklenburg Elő-Pomerániában és Berlinben tartott tartományi választáson. Az egyik tartományban a szélső jobboldalinak tartott AfD, a fővárosban a radikális baloldali Die Linke győzött. Merz kancellár válságbeszéde szerint az eredmény katasztrofális, de maradni akar pozíciójában, hogy folytassa a reformokat.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Szendehelyen a temetőnél. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
2: Széleskörű kampányt indít a Háttér Társasága transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. A KDNP társasház felújítási alap létrehozását javasolja költségvetési forrásból. Latorcai Csaba ügyvezető alelnök közösségi oldalán közvetített sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a reklámtörvény módosításával a Tisza párt komoly bevételi forrástól fosztotta meg a társasházakat, lényegesen korlátozva a felújítási lehetőségeiket. Ezért azt kezdeményezik, hogy a kormány hozzon létre társasház felújítási alapot, amelynek keretére minden társasház és lakóközösség pályázhatna. Az alap legalább 5 millió forintot tartalmazna éves szinten. Latorcai Csaba szerint ezzel valódi segítséget nyújtanának a társasházaknak. Hozzátette, a Tisza nyáron elvett, a KDNP adni akar, hogy a városok, falvak épüljenek és szépüljenek. 10 év alatt csaknem 2/5-ével csökkent a bűncselekmények száma Szlovákiában, írja a boom.sk híroldal. Tavaly azonban megtorpant a visszaesés, az ország pedig két részre szakadt, 4 kerületben nőtt, 4-ben csökkent a bűnözés. Egy kerület pedig egyre inkább eltávolodik az országos trendtől. Kassán a 10 éves összevetésben a legkedvezőtlenebb a helyzet, miközben Szlovákiában 38,8%-kal csökkent a törvényellenes tettek száma, a pozsonyi kerületben pedig 47,2%-kal, a kassai kerületben mindössze 30,7%-kal, vagyis az országos csökkenés kevésbé érintette az ország keleti részét. Meghalt egy 82 éves férfi Görögországban, miután egy napágy miatt összeverekedett egy 70-es éveiben járó férfival egy strandon, számolt be az esetről a 24.hu. A verekedésben végül mások is részt vettek. Helyi lapértesülések szerint a helyszínen káosz alakult ki, a sikítások pedig még a strand másik oldalán is hallatszottak. A 76 éves férfit a kiérkező rendőrök letartóztatták. A vele lévő 21 éves nő szintén bilincsben vitték el, de őt később szabadon engedték. Az ő arcán is sérülések látszottak. A verekedés közben a 82 éves férfi

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fülemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 22-én a mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Elfogtak a rendőrök egy 26 éves récsági férfit, aki a gyanú szerint több embernek is kábítószert adott el. A récsági rendőrkapitányság járőrei szeptember 17-én este a városban a Rákóczi úti nagyparkolóban ellenőriztek egy autót és a benne ülő 26 éves helyi férfit, valamint 36 éves váci nő ismerősét. A férfinál és az autóban több csomag droggyanús anyagot találtak. A gyors tesztek alapján 1,2 g növényi törmelék THC-t, összesen 11,6 g fehér kristályos anyag pedig ketamin tartalmazott. Egy drogfogyasztáshoz használt pipát is lefoglaltak, átvizsgálták a nő ruháit is. A melltartójába egy csomag fehér kristályos anyagot rejtett, amelynek gyors tesztje ugyancsak ketaminra lett pozitív. Szeptember 14-e és 20-a között a Nógrád megyei rendőrök a récsági esettel együtt 6 kábítószerrel kapcsolatos ügyben intézkedtek. A récsági mellett a Bátony terenyei, a Balassagyarmati, a Széchenyi és a Salgótarjáni rendőrkapitányság illetékességi területén is indult eljárás. Míg Récságon kábítószer kereskedelem miatt folyik a nyomozás, a többi ügyben kábítószer birtoklása miatt indult eljárás. Nyílt levelet írt a Váci laktanya ügyében önkormányzati képviselő társának Szádócki Imre. A Rosta Zoltánnak címzett mondandójában többek között az olvasható, most egyáltalán nem 1000 lakás építéséről döntött a testület, hanem arról határoztak, hogy a terület értékesítésre kijelölhető legyen. Hozzátette, számos további döntés, szabályozás és szakmai feltétel határozza majd meg a végső beruházást. Szádócki Imre a levélben azt is közölte, a közművek és az infrastruktúra megfelelő kiépítését is rendezni kell a területen, de ennek költségei és megvalósítása nem automatikusan a város terheli. Egy beruházás feltételeit a beruházónak kell teljesítenie. Arra a megjegyzésre, hogy Rosta Zoltán a polgármester csatlósának nevezte őt, azt írta, kikéri magának a jelzőt. Kisvác lakóinak közvetlen szavazataival egyéni önkormányzati képviselőként kapott mandátumot. Ez azt jelenti, hogy nem csak a döntéseiért, hanem minden kimondott szaváért is a választóinak tartozik elszámolással. Szerinte Rosta Zoltán listáról bekerült képviselőként más politikai helyzetben van, ő azonban minden nap találkozik a választóival, és nekik is számot kell adnia arról, hogy mit képvisel és hogyan szavaz. Ingatlan vásárlással gyarapítaná a város vagyonát a Göt fejlődéséért közalapítvány, amely vételi ajánlatot tett a Piarista rendtartomány tulajdonában álló Jávorka Sándor utcai ingatlan rész megszerzésére. A Hello Göd internetes híroldal szerint a civil szervezet a Betlen Gábor alapkezelő döntésére vár, hogy a számára biztosított támogatásból megtörténjen a vétel. Az épület együttes másik részét korábban a Gödi önkormányzat szerezte meg és újította fel a Huzella Tivadar két tanítási nyelvű általános iskola felső tagozata számára. Az ingatlan rész megvásárlásával megszűnne az osztott tulajdon. A

0: helyzetekkel és a számukra új körülményekkel is meg kellett birkózniuk. A Széchenyi iskola beszámolója szerint Fábián Bálint, Márk és Szűcs Samu egyaránt a középmezőnyben végzett. A szereplés így nem csak komoly szakmai kihívást, hanem értékes nemzetközi tapasztalatot is jelentett a fiatal mezőgazdasági tanulóknak. Több fontos Vác városát érintő döntés született a legutóbbi önkormányzati képviselőtestületi ülésen. A polgármester beszámolójában többek között ismertette, a vízilabda csapat és az önkormányzat együttműködését folytatva újabb energetikai fejlesztés valósul meg az uszodában, TAO beruházás keretében. Emellett a törvényi előírásoknak megfelelően csökkentették az alpolgármesterek költségtérítését, amely a polgármester csökkentett illetményéhez igazodik. Az önkormányzati működést veszélyeztető előregedett informatikai rendszer fejlesztéséről is szavaztak a képviselők. Matkovics Ilona azt is közölte, hogy több építési kérdésről is döntöttek. Kiemelte a volt Karacs kollégium ügyét, amely elmondása szerint lassan 10 éve csúfítja a belvárosi környezetet, és amelyet még a Fidesz-KDNP-s városvezetés adott el. Közölte, a tulajdonos lehetőséget kap a döntésük alapján arra, hogy végre befejezze az épületet. Minden fejlesztés előtt a beruházóval településrendezési szerződést kötnek, az összegeket a város fejlesztésére használják fel. Vizslás vezeti a tabellát a hétvégi Nógrád vármegyei első osztályú futballbajnokság 6. fordulóját követően. A csapat 2-0-ra győzött a Romhányiak ellen, így 15 ponttal várják a folytatást. Vizslást Mohora és Héhalom követi egyaránt 13 ponttal.
1: Közlekedés.
0: Éjszakai trafipax várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Szendehelyen a temetőnél. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Györfi Betta.
3: Hírek.
1: Kiemelten ellenőrzi az aszbeszt szennyezéssel kapcsolatos munkálatokat a kormányhivatal Szombathelyen, az Oladi Plató utcáin, ahol az osztrák bányákból származó aszbeszt tartalmú útburkolaton végeznek munkálatokat az egészségkárosító rostok kiporzásának megakadályozása érdekében, fogalmazott közleményében a kormányhivatal, amelynek vizsgálata eddig csak kisebb hiányosságokat tárt fel. Tájékoztatásuk szerint rendszeresek az ellenőrzések, a Greenpeace Magyarország bejelentése után azonnal hatósági vizsgálat indult, munkatársaik már másnap, szeptember 15-én helyszíni szemlét tartottak. Hozzátették, a Vasvár megyei kormányhivatal környezetvédelmi hatósághoz beérkezett közérdekű bejelentések alapján nyilvántartásukban 720 vármegyei helyszín szerepel, amelyeken az aszbeszttel szennyezett kőzúzalék becsült mennyisége 216.451 tonna. Széleskörű kampányt indít a Háttér Társaság a transz emberek jogaiért. A szervezet közleménye szerint egy 2020 májusában elfogadott jogszabály értelmében a születési anyakönyvben a biológiai alapon meghatározott születési nemet kell nyilvántartani, és ez az adat a későbbiekben nem megváltoztatható. A szerintük kirekesztő szabály nem teszi lehetővé, hogy a transz és interszex emberek a mindennapokban megélt nemi identitásuk és a társadalmi valóságuk szerinti dokumentumokkal éljenek. A személyazonosságuk igazolása során minden esetben meg kell osztaniuk magánéletük egy intim, másokra nem tartozó részét. A Háttértársaság ezért kampányt indít a döntéshozók és a szélesebb társadalom elérésére, amelyben olyan történeteket hoznak nyilvánosságra, amelyek megmutatják a jogszabály rendkívül káros hatását. Vitorlázni tanulnak a diákok a Balaton-Almádi Györgyi Dénes általános iskolában a testnevelés órán. A vízisport idén ősszel került a tananyagba, abban az iskolában, ahová egykor Vadnai Jonatán is járt, aki idén szerzett világbajnoki címet a sportágban, és amelynek szintén diákja volt testvére, Vadnai Benjamin olimpikon vitorlázó, tájékoztatta az MTI-t közleményében a Magyar Vitorlás Akadémia. Azt írták, az iskola 5. osztályos tanulói vehetnek részt az elméleti és gyakorlati vitorlás képzésben, amely 43 résztvevővel indult szeptember elején. A program a Veszprém Balaton Európa Sport régiója 2026 támogatásával és a Vitorlázó Gyermekekért Egyesület szervezésében valósul meg. Nemrég lencsevégre kapták Harry Styles-t és Zoe Kravitz-et New Yorkban. A sztárpár ritkán mutatja a nyilvánosság előtt mekkora a szerelem köztük, most azonban kivételt tettek. A Starity.hu tudósítása szerint a 32 éves énekes egy kereszteződésnél átkarolta mennyasszonyát, majd egy puszit adott Zoe fejére, miközben a színésznő mindkét karjával Harry derekát ölelte. A fotósok azt is megörökítették, ahogy a pár csókot váltott. A két sztár ezúttal is laza hétköznapi öltözéket választott. Harry kék pulóvert, zöld sportnadrágot és napszemüveget viselt, Zoe pedig lila pólóban, fehér miniszoknyában és fekete cipőben sétált mellette.
2: Közlekedés.
1: Éjszakai trafipax várható Balassagyarmaton, a Kóvári úton és Szendehelyen a temetőnél. Vezessenek körültekintően, figyeljenek a vadakra is.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. szeptember 23-án. A mikrofonnál Molnár Róbert.
1: Hírek.
2: Tegnap megválasztotta Puján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót, 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, a gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felső oktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az árréstop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A központi statisztikai hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az árréstop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Egész éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
2: Tegnap megválasztotta Puhján Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság média tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhján Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolás időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet. Megszüntetik a pedagógusok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit. A gyakornokoknak nem kell vizsgázniuk a nemzeti alaptantervből, és az intézmények belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kormány. Ennek során kikérik különösen a köznevelési intézmények, az intézményfenntartók, a pedagógus szakmai szervezetek, a felsőoktatási intézmények, valamint a pedagógus továbbképzésben érintett tömörülések véleményét. Az RStop azonnali kivezetését szorgalmazzák a magyar élelmiszer előállítókat és forgalmazókat képviselő szakmai érdekképviseletek, közölte a felelős élelmiszergyártók szövetsége. A Központi Statisztikai Hivatal adataira és a Magyar Nemzeti Bank elemzéseire hivatkozva azt írták, hogy a fogyasztói árak az elmúlt 10 hónapban folyamatosan csökkentek az előző év azonos időszakaihoz mérve. 2025. augusztushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 1,4%-kal, a vendéglátási szolgáltatás nélkül 4,8%-kal csökkent. Hangsúlyozták, ezért az RStop további fenntartása szükségtelen, már csak azért is, mert az intézkedés a kiskereskedőket a külföldön előállított termékek forgalmazására ösztönözte, amely súlyos károkat okozott a magyar élelmiszer előállítóknak. 7 év kihagyás után visszatér Európába Mariah Carey, ráadásul egy karácsonyi turnéval. Azonban sajnos nagyon limitált a városok száma, ahol a rajongók elcsíphetik az aranytorkú dívát. A Christmas Time elnevezésű turné ugyanis csupán 2 országot érint, Angliát, ahol 3, és Máltát, ahol 1 dátumot jelentett be az énekesnő.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon. Nagyot szól.

0: szólnak a 80-as?
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon. A mikrofonnál Molnár Róbert.
0: Hírek.
1: Tegnap megválasztotta Puhián Gábort a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Média Tanácsának elnökévé az országgyűlés 5 évre. A parlament megválasztotta a testület 4, a Tisza frakció és a Mi Hazánk által jelölt tagját 4 évre, de elutasította a Fidesz és a KDNP jelöltjeit. Puhián Gábor médiajogász, kutatót, egyetemi oktatót 132 igen, 52 nem szavazattal tartózkodás nélkül választották meg a képviselők. A média tanács tagjának választották a Tisza párt által jelölt Bencsik Márta jogászt, újságírót, Bodrogi Bea Judit médiajogászt, emberi jogi ügyvédet és Nagy Krisztina jogászt, médiapedagógust, valamint a Mi Hazánk jelöltjét Tóth Máté energiajogászt. Annak ellenére, hogy a parlament nem választotta meg az összes tagot, a média tanács megalakult, jelentette be Forsthoffer Ágnes házelnök. Hozzátette, azon jelöltekről, akiket nem választottak meg, de bírják a képviselők harmadának támogatását, ismételten meg kell kísérelni a szavazást. Az új voksolási időpontját a későbbiekben határozzák meg. Átalakítja a pedagógusok továbbképzését a kormány. Első ütemben 3 pontban módosítja a jelenlegi rendszert a készülő kormányrendelet.